0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb,
0: a legszerethetőbb zenéket.
2: Don't have to leave this town.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeér a világon.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Nest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, annyi

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt,

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket
0: szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb.

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka. Ökoiskolába ismerják a diákokat. Gyulán ugrottak medencébe a szenior úszók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra is, 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül export. Sportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: A nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot, erről ír a város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködésnek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szenior úszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csaknem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Éta segítette. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: próbálták már.
1: Eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
0: A nap 24 órájában.
1: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Azon töprengtem, különben egész reggel, hogy vezessen fel a mai témát. A csak10perc.hu weboldalon hallgathatják vissza különben az adásokat, és tegyék ezt meg a folytatásba is, mert különben a mai nap folyamán éppenséggel ilyen családi feszültségekről lesz szó, amik vagy vannak, vagy nincsenek, de tanulhatunk belőle. Köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász a vendégem. Józsi, csodaszép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és én is neked, és mindenkinek, aki figyeli a beszélgetésünket, mert azt mondtad, hogy állítólag sokan hallgatják vissza, és a visszajelzések szerint sokan figyelik is.
2: Így van, rengeteg a statisztika azt mutatja, hogy hál' Istennek nagy sikere van ennek a műsornak. Köszönjük szépen különben a visszajelzéseket is, mert hogy ezekből tanulunk. Megkérem a kutyát, hogy deugasson bele a műsorba. Köszönöm. Na, tehát a következő a hallgatónak a felvetése, hogy ő nem nagyon hiszi ezt a social media által mutatott csodálatosan szép képet. Ugye itt vannak a családok, akik folyamatosan aranyosan, fantasztikusan fényképezkedve, mindenki mosolyog, mindenki imádja egymást, mindenki segíti egymást. Majd azt mondja, hogy például ő a szomszédaival úgy van, hogy amikor meglátja a fotókat, és közben pedig hallja, hogy zárt ajtók mögött megy az ordibálás, a veszekedés, a kiabálás, akkor olyan hiteltelen neki ez az egész. És ráadásul ugye fiatal családról van szó, fiatal szülőként, az a kérdése, hogy bele kell-e szólni a gyerekek vitáiba, akiktől hangos a ház. Lehet, hogy üzenet a szomszédoknak.
3: Értem. Azt gondolom, hogy ezt az idilli képet, ahol mindenki szépen csendben teszi a dolgát, a szülők oldaláról a gyermekek pedig önfeledten babáznak és építők kockáznak csendben, ezt sokszor azért nem szoktuk látni, és talán nem is ettől lesz egy család-család. A testvérek közötti konfliktusra azt mondjuk, hogy ez gyakori, az a problémás csupán, amikor ez már az egész családot uralja. A testvérek között a surlódások, a viták, vagy alkalmanként a veszekedések, ezek a mindennapi életnek a részei, de ott kell a szülőnek mindenképpen bele szólnia, vagy beleállnia ebbe, amikor mondjuk verekedésre kerül a sor, azt egy szülő nem tűrheti, hogy az egyik gyereke verje a másikat.
2: Tehát tetlegességig nem fajulhat ez a dolog.
3: Így van, így van, így van. Ez azt jelenti, hogy a testvéri vitákba nem kell azért mindig beleavatkozni, főképp akkor, amikor azt mondjuk, hogy ezek a gyerekek olyan 8-10 évesek már, akkor gondolhatjuk azt, sőt ajánlhatjuk is kifejezetten jó, hogy oldjátok meg együtt, és akkor a szülő ezt kicsit távolról és vágy füllel hallgatja.
2: Na most sokan különben ezt az üzenetet írták, de akkor most kaptak választ erre, hogy bele kell-e folyni ezekbe a vitákba. Hol van a határ? Hol kell megállt parancsolni ennek a dolognak? Akkor ezek szerint a tetlegességig azért hagyni kell, hogy a vita az vita maradjon. Így tanulnak meg szocializálódni?
3: Pontosan, illetve az, hogy az a fajta önértékelési mechanizmus elinduljon bennük, illetve hogy egyfajta önvédelmi mechanizmus is, nem a fizikai értelemben vett önvédelem, hanem mondjuk az, hogy önérvényesítés. Tehát, hogy el tudjam mondani azt, hogy mit akarok, és azt miért akarom úgy, ahogyan én kitaláltam. Ez nagyon-nagyon fontos, főleg az önbizalom kialakulásának a tekintetében. Itt szoktak a szülők egyébként egy nagy hibát elkövetni.
2: Mit?
3: Akkor, amikor lezárul egy vita, akár úgy, hogy a szülő segít ennek a vitának a lezárásában, akár úgy, hogy a gyerekek lezárják a vitát, ott mindig marad egy vesztes. Tehát akinek engednie kell, akinek hallgatnia kell, tehát valamilyen szinten egy valaki, aki alul marad, és hogyha ezt a gyereket magára hagyja a szülő, akkor ez az önbizalmat nagyon-nagyon meg tudja tépázni. Nagyon fontos, hogy a vesztes gyerekkel utána beszéljünk, hogy az ő tehetetlenségét ez ne fokozza, hogy megértse azt, és megtanulja azt, hogy ebben a családban mindenkire van idő, és a szeretet az mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy egy-egy vitát, vagy veszekedést esetleg alulmaradottan élek meg.
2: Számít-e az, hogy mindig ki a vesztes? Ha mondjuk mindig ugyanaz?
3: Nem. nem számít.
2: Az a lényeg, hogy ezt a vesztességet ő tudja feldolgozni?
3: Pontosan így van, így van. Azért nagyon nagy hiba, amikor a szülők mondjuk társas játékot játszanak a gyermekkel, és mindig a gyermek győz. Ez egy nagyon-nagyon nagy hiba.
2: Ez fontos. Miért?
3: Mert hogy te is tudod, meg én is, meg nyilván a szülők is, hogy nem nyerünk meg mindent. Nem nyerünk meg minden vitát, nem nyerünk meg minden élethelyzetet, és ha egy kisgyermek koromtól azt a hamis világot kapom a szülőktől, hogy mindig én vagyok a legszebb, én verselek a legszebben, én énekelek a legszebben, én vagyok a legjobb, minden kinevet a végén én nyertem meg, akkor ebből a nagyon nyertes helyzetből nehezen fogom azt megtanulni 7-8-9 évesen az iskolában, hogy van, aki gyorsabban fut, mint én, van, aki szebben rajzol, mint én, mikor eddig azt mondtátok, hogy én vagyok a világon a legjobb, és én ezt el is hittem nektek.
2: Márpedig azért sok családban ez elhangzik.
3: Nagyon nagy hiba.
2: Te vagy a legszebb, számukra apának a legszebbje, lehet. A legaranyosabbje.
3: Apának vagy... lehet, hogy a legszebbje, meg anyának.
2: Hát akkor nem hazudik apa.
3: Így van, csak ezt tudni kell, hogy a szomszédék gyereke meg a szomszédéknak a legszebb. Mindenki a legszebb otthon, de nem az egész világban.
2: Hát a versenyen azért indulunk el, hogy nyerjünk, vagyis hát ezért teszünk meg mindent. Mi van akkor, ha nem nyerünk?
3: A részvétel a fontos, nem a nyeremény. Szerintem erre tanítjuk inkább a gyerekeket, mint az, hogy nyerjen.
2: Nem akarok átcsapni különben egy másik témába, de különben már kaptunk ilyen e-mailt ezzel kapcsolatban, hogy nehezen tudják kezelni a gyerekek a vereséget. Vereség. Éppen ezért ezt olyan szintű traumának élik meg, hogy utána ilyen depresszívvá válnak.
3: Igen, azt gondolom, hogyha a saját gyerekünket, akár ha több is van, megtanuljuk őket külön-külön személyként kezelni, hogyha a beszélgetésekben az önbecsülésüket elkezdem építeni, hogyha megtanítom a gyerekeknek azt, hogy hogyan segítsék egymást, hogy adott esetben egy-egy közös programon ő magát, saját magát is tudja jól érezni, hogyha megfelelő módon jutalmazok, akkor ezek a problémák, amikről beszéltünk, ezek nagyon kis mértékben fognak előkerülni, és még kisebb mértékben fognak a gyermeknek lelki traumát okozni.
2: De hogyha ez a trauma megvan, mondjuk is már 14-15 éves kor környékén járunk, amikor már ugye az aktív sportélet az már megvan, és ott jönnek ezek a depressziós időszakok. Mi lehet ebből hosszú távon?
3: Hát azt gondolom, hogy nagyon sokszor tanulási nehézségek jönnek ebből, vagy az alvással kapcsolatos problémák, illetve étkezési problémák, akár melyik felét is nézzük, akár amikor elhízik a gyermek, mert a szeretetészségét, vagy az elfogadás hiányát azt táplálékkal pótolja, vagy éppen az anorexiás gyerekeknek egy része is tulajdonképpen ilyen jellegű lelki traumákat hordoz, amik feldolgozatlanok még benne.
2: A múlt héten kaptam egy olyan információt egy beszélgetéssel kapcsolatban, hogy az a gyerek, aki rajongva évek óta folyamatosan jár egy sportegyesületbe, és ott különben egy viszonylag jó teljesítményű sportoló. Volt egy kudarca az egyik hétvégén egy csapatsportágban, ő ugye az egyik poszton játszik, és így éppen ezért vesztett a csapat, ráadásul két olyan gólt is kaptak, ami ő rajta múlt. Na most a gyerek azt mondta, hogy oké, rendben, vége a meccsnek, és abba hagyom az egészet. Na már most ugye itt azért elkezdtek aggódni a szülők, elkezdett aggódni mindenki, itt vannak kérdőjelek. Azért ebből hosszú távon azért lehetnek problémák.
3: Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag konkrét helyzet, amit mondtál, de mégiscsak általánosnak tekintem. Mert azt kell mondani, hogy van olyan gyermeki vagy fiatal, ifjú lélek, aki egy ilyen lelki traumát nem képes feldolgozni úgy, hogy ő visszamenjen a pályára, akkor az ő hosszú távú lelki békéjének megőrzése érdekében adott esetben ezt abba is hagyhatja. Nem ez a tragédia. Én azt gondolom, hogy szülőként a legfontosabb az az, hogy a gyerekem legyen boldog. Ha versenysportoló lesz, akkor abban legyen boldog. Ha azt mondja, hogy már nem akarom ezt tovább csinálni, mert ez már nekem annyit nem nyújt, vagy sokkal többet vesz ki belőlem, az nem ördögtől való, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor én ezt most befejezem. Tehát én nem gondolom, hogy bármelyik oldalt is erőltetni kell. Ha felborulsz a biciklivel, üljél rá vissza, ez igaz. De attól, hogy ezt a gyerek másképpen oldja meg, és azt mondja, hogy én olyan helyzetekben már nem akarok többé belemenni, amelyekben nekem ilyen traumáim lehetnek, akkor azt mondom, hogy akkor az ön érvényesítő, meg az önmentő mechanizmusa már a lelkében jól működik, akkor azt is hagyni kell, hogy azt mondja, hogy akkor ennek legyen vége.
2: Később különben ő lesz a teljesítménykényszeres?
3: hogyha a szülő ezt oly mértékben erőlteti, akkor adott esetben ez a gyereknek egy olyan gátat fog hozni, hogy ő mindig saját magát akarja legyőzni, saját magamat meg mindig nem fogom tudni.
2: Értem. Van-e arra olyan technika, letelt az idő, de ez nagyon fontos. Van-e arra olyan technika, amikor megtaníthatjuk a gyerekkel az ilyen típusú helyzeteket minél jobban kezelni?
3: Máshonnan közelítem meg ezt, amit mondtál, onnan, hogyha egy család együtt él, együtt játszik, ha a családtagok segítik egymást, hogyha a családtagok szeretik egymást, hogyha ez az egység ez látszik, hogyha egymásra büszkék is tudunk lenni, amellett, hogy egymás nehézségeit, gyengeségeit el tudjuk fogadni, akkor nagy-nagy terápiára már nincs szükség.
2: Ez szuper lezárás volt. Jó, köszönjük szépen. Hát ömlenek a kérdések, én azt gondolom, hogy még ilyen típusú témákra vissza fogunk térni. Úgy látszik, hogy ez egy ilyen sláger téma ebben a szekcióban. Józsi, köszönjük még egyszer, és további csodaszép napot neked.
3: Köszönöm, és mindenkinek ugyanezt kívánom. Sziasztok!

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Országos elismerés az ökoiskolának, átadták a Radkó József díjat. Megjelent hazánkban a kör is sontó kalcsú díszbogár. Kis Dániel vagyok. Újabb rangos országos eredményt tudhat magáinak a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstúlhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. A nyíregyházi iskola már másodjára kapta meg az elismerést, amely országosan is egyedülálló eredmény. A közössége mellett idén is megkapta az Örökös Állatvédőiskola kitüntető címet, tudatta közleményében az intézmény. Közölték, az állatasszisztált oktatás keretein belül a gyermekek már egészen kicsikoruktól megtanulják azt, hogyan kell felelős állattartóként gondoskodni egy kis kedvencről vagy egy haszonállatról. Magyarországon elsőként itt nyílt meg 2020-ban az az állatsimogató, ahol gyakorlati óráikat és szabadidejük egy részét töltik a tanulók. Programok indulnak a skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstúli Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
2: A turistákat szeretnénk bevonzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstúli Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina, színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesülete csillagkémlelés az éjszakában.
1: Ünnepélyes keretek között adták át idén is a Radkó József díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik munkásságukkal kiemelkedő értéket teremtenek a magyar irodalomban. Idén az elismerést Korpa Tamás költő irodalomszervező vehette át, írja a nyíregyháza.hu. A díjat a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat 2006 őszén örökbe fogadta. Az elismerést így Korpa Tamás Sesták Oszkártól, a vármegyei közgyűlés elnökétől vehette át. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta a rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
3: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, tehát körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
1: Megjelent Magyarországon a kőri sontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. közös határon átnyúló projektet valósított meg a Szatmár megyei rendőrfőkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A láthatatlan erőszak projekt fókuszában a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése áll. A napokban megtartották a program záró konferenciáját Nyíregyházán. A tavaly márciusban indult együttműködés célja az volt, hogy közös szakmai eszközökkel, tudásmegosztással és határon átnyúló összefogással járuljon hozzá a családon belüli erőszak megelőzéséhez, az áldozatok hatékonyabb védelméhez és a szakmai együttműködések erősítéséhez, írja a polisz.hu. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak.
1: A közszolgálati dolgozókat ünnepelték Nyíregyházán. A rendezvényen átadták a kiváló köztisztviselői munkáért Myers Kivéla díjat. Ezt idén Pató István, a városfejlesztési osztály vezetője kapta, írja a Város honlapja. Az elismerést olyan köztisztviselők kaphatják meg, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közigazgatás színvonalának és hatékonyságának növeléséhez. Az eseményen emellett a hivatal jubiláló dolgozóit is köszöntötték, valamint elismeréseket adott át a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének, Nyíregyházi alapszervezete is. Ebben az évben a kiváló szakszervezeti tag elismerést Szántó Ferenc verte át, olvasható a beszámolóban. Búvó örökség címmel új tárlat nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóit láthatja a közönség, a képeken két évtized munkája elevenedik meg. A kiállítás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra, írja a nyiregyháza.hu. A megnyitón Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, a Vármegyei Értéktárban már nem csak 200 érték szerepel. A kiállítás ingyenesen látogatható augusztus 6-áig az intézmény nyitvatartási idejében. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán, a Continental Arenán ad otthont a 103. Papp László országos bajnokságnak. A World Boxing 10+10 súlycsoportjában július 15-től szerdától szombatig zajlanak majd a küzdelmek. A döntőkre július 18-án kerül sor két programban. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán olvasható. Partnerségi szakmai találkozót szervezett a Nyíregyházi Önkormányzat. A fókuszban a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései állnak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A programban, ahol Nyíregyháza a vezető partner, a helyi jó gyakorlatokat osztják meg, ezeket más európai városok, régiók is adaptálják, helyi szinten pedig új módszereket, eszközöket alkalmazhatnak a munkaerőpiaci problémák kezelésére. Ennek egyik fontos része a fiatalok helyben tartása, de a munkaerőpiaci stabilitás szolgálja a megváltozott munkaképességűek intenzívebb bevonása és a foglalkoztatók érzékenyítése a témával kapcsolatosan, írják. Rendkívüli örökbefogadási napot rendez a Nyír VV. A Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen pénteken meghosszabbított nyitvatartással várják azokat az érdeklődőket, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A gazdára váró kutyusokat egy közös séta vagy játék során bárki megismerheti jobban is. További részletek a város üzemeltető honlapján olvashatók. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Főkönyvtáros munkáját ismerték el. Vitaktív, esélyegyenlőség és mozgás. Idén is lesz kerékpáros világkupa. Kis Dániel vagyok. Rangos szakmai elismerésben részesült a Jós András Múzeum főkönyvtárosa. A nyíregyházi intézmény közleménye szerint Laskainé Szőlősi Katalin egyesületi munkáért emlékérmet vehetett át. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorgyűlésén adták át. A szervezet egyik legjelentősebb szakmai elismerése nem csupán a kimagasló teljesítménynek szól, hanem annak a szolgálatnak is, amelyet a díjazottak az MKE, a Könyvtáros Társadalom és a szakmai együttműködés érdekében végeztek. Fogyatékossággal élők és épek együtt vesznek részt azokon a programokon, amelyet a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület valósít meg éves programsorozatában. A Nemzeti Tehetség program keretein belül zajlik a Tehetség benned van, amelyben beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is fontos szerepet kapnak, mondta Vitai Klára elnök.
2: Jelenleg bőven túl vagyunk már a programjaink felén, és azt már is látjuk, és elmondhatjuk, hogy mennyire hiánypótló, mennyire hasznos és örömteli minden egyes alkalom, mind a fiataloknak, mind a szülőknek. És mire is való ez az egész? Például arra, hogy felfedezhetik, ki mire fogékony. Van-e bármi olyan terület, amelyben a fogyatékos gyerek tehetséges, és akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat innentől tovább? Vagy hogy mi könnyítheti meg az életüket? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik az életüket? De a sok változatos program mellett talán a legfontosabb a közös beszélgetés, a találkozások és az együtt eltöltött közös idő.
1: Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megméretetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A Nyíregyházi Sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezést. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Egy csodaszép nappal nyitjuk ezt az egész mindenséget. Már csak azért is mondom ezt, mert hogy a Csak 10 perc rovatban egy olyan témát üdvözölhetünk, amit hát nem mondanám azt, hogy idősek hoztak legalábbis ide a porondra. De majd meghallják, úgyhogy csak 10perc.hu, itt pedig visszahallgathatják az adásokat. Köszöntök mindenkit, én Szakács Tibor vagyok ma. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Remélem, hogy itt van velünk a vonalban. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Köszönöm, hogy itt vagyok, de nekem csak szépet, a hallgatóknak csodaszépet. Ez negatív diszkrimináció.
2: Neked az extra csodaszépet, így jó?
3: Legyen mindannyiunké nagyon szépen egyforma.
2: Így van, így van. Na, hát jön a téma, amit a középkorosztály tagjaitól kaptunk meg a legeslegtöbbet. A kérdés az az, hogy tudjuk-e egyáltalán ennek a témának Isten igazából az alját, a közepét meg a tetejét valahogy definiálni, hiszen a hallgatók a plasztikai műtétek után érdeklődnek, de nagyon-nagyon érdekes volt a téma felvetésének az indoka, mert hogy kaptunk nagymamától, nagyapától olyan e-mailt, amikor félti az unokáját egy-egy ilyen beavatkozástól, és azt mondta nekünk, hogy próbáljunk már meggyőzőek lenni ebbe a tekintetbe. Mi nem akarunk lebeszélni, meg rábeszélni sem senkit, így éppen ezért induljunk el az alapoktól. A plasztikai műtétek lesznek mai nap folyamán a főszerepben. Mi az oka, miért csinálják ezt különben azok, akik alávetik magukat?
3: Nagyon bő a téma, és akkor megint csak egyszer 10 perc. Amit a nagyapák, nagymamák felvetnek, rendelésen többször jelentek már meg olyan emberek, akik elmondták, hogy a környezetükben, vagy itt a családjukban, az érettségi banketten már a fiatal, aki éppen érettségizett ajándékba a családjától egy plasztikai műtétre való utalványt kapott. Tehát emiatt aztán az idősebb korosztály számára is ez egészen közel jön, vagy mondjuk úgy bejön az ajtón. Én azt gondolom, hogy a médiában megjelenő arcok, formák, azok a tökéletességről, a makulátlanságról és az elérhetetlenségről szólnak, és azt gondolom, hogy ezt a fajta lelki vágyódást próbálják meg nagyon sokan a plasztika segítségével elérni, hogy azt az elérhetetlent, azt az utánozhatatlant valahogyan mégis megpróbálják elérni és utánozni, és ami még érdekesebb, hogy sokan azt gondolják, hogy ha a bizonyos testrészeiket megoperálják és átalakítják, akkor egy hosszabb vagy egy fényesebb karriert fognak befutni, sikeresebbek lesznek az élet minden területén. Tehát sokszor az látható, hogy ezt a beavatkozásra készülők alapvetően túlértékelik.
2: Én például bevallom neked őszintén, de lehet, hogy én öregszem, és rossz most már a látásom.
3: Igen.
2: Szóval én azt látom, hogy az ilyen típusú beavatkozások után ezek az ominózus híres emberek, vagy celebek nekem tökre kezdenek egy formátumra hasonlítani. És most nem akarok megbántani senkit, mert hogy mindenki a maga bőrében úgy érezze jól magát, ahogy ő akarja. De hogy nem lesz az gond ebben a világban, hogy mindenki szinte majdnem, hogy egy sablonra készül?
3: Azt gondolom, hogy mindaddig, amíg a lelki világunk, a személyiségünk és minden, ami a fizikai megjelenésünkön kívül van, az még nem befolyásolható, nem operálható és nem változtatható meg, addig lehet, hogy egymáson észre fogják venni az emberek, hogy melyik klinikán készült az arcod, a füled, a melled vagy az ajkad. Én azt gondolom, hogy az nagyszerű, hogy a személyiségünket és a lelkivilágunkat nem lehet ugyanilyen módon uniformizálni, vagy feltölteni, vagy nagyobbítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha nagyon is fognak az emberek hasonlítani egymásra, de a személyiségük különböző lesz, akkor a világ sokszínűsége meg fog maradni.
2: Olyan érdekes ez, mert én beszélgettem olyanokkal is, akik alávetették magukat egy ilyen beavatkozásnak, és most itt majd válasszuk külön két oldalra. Az egyik csoport lesz az, akiknek valamilyen dolog miatt meg kell valamit csinálni, a másik pedig saját maguk, amúgy is tök egészségesek, tök jól néztek ki, és akkor belemennek egy-egy ilyen beavatkozásba, vagy beavatkozásokba. Tehát ez a kettő azért két külön csoportba kezelendő.
3: Akkor tegyük külön. Ugye vannak azok a műtétek, amelyeket helyreállító vagy rekonstrukciós műtéteknek neveznek, a másik pedig ugye ezek a szépészeti vagy esztétikai beavatkozások. A helyreállító és a rekonstrukciós műtéteket általában a társadalom is könnyebben elfogadja, hogy ez valamilyen csonkítás, vagy leggyakrabban ugye emlőeltávolítás után a hölgyek ezt igénybe veszik, hogy a nőiségük, a nőiességük tulajdonképpen megmaradjon. Itt még egyfajta belükérzés is van a társadalom sok-sok szempontjából, de a szépészeti meg esztétikai beavatkozások azok erősen megosztják a társadalmat, hogy kell-e ezt, így kell-e, és hány kell belőle.
2: Hát de magukkal csinálják, hát ugye, igen, és hogy alapjában véve ez az ő felelősségük. Az egy dolog, hogy utána kinek mi tetszik, lesz olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, te gyönyörű vagy. Lesz olyan is, aki azt mondja, hogy nekem már nem vagy természetes. De te mondjuk ilyet akartál, és én beszélgettem olyanokkal, akik most is nem védve a mundér becsületét, de kifejezetten boldogabbak lettek ezek után. Sokkal magabiztosabbá váltak, jobban kommunikáltak, jobban érezték magukat a bőrükben, és ezáltal, hogy mondjam, szóval azért ők egy sokkal pozitívabb emberek lettek.
3: Ez igaz lehet, amikor egy-egy ilyen műtétet ugye megelőz az orvossal is való beszélgetés adott esetben, aki úgy gondolja, akkor pszichológushoz is eljön. Tehát aki azt gondolja, és amiatt operáltatja magát tovább, mert azt mondja, hogy nem érzem magam teljes embernek, és hiányzik belőlem ahhoz, hogy a magabiztosságom meglegyen, ott ezek a dolgok, amiket elmondtál, ezek igazak. Ott, amikor valaki azért hajtja ezeket a dolgokat, mert valakire, valamelyik sztárra, és fényképpel a zsebében érkezik a klinikára, hogy én ilyen akarok lenni, ott viszont ez alapvetően nem jön meg, mármint ez az érzés. Tehát ez is kétféle, az esztétikai beavatkozások okát tekintve.
2: Miket operáltatnak különben sokszor?
3: A legtöbb az a zsírleszívással történő alakformálás, hát azért ez tudjuk, hogy Magyarországon különösképpen is ugye az elhízás azért az egy alapvető betegség. Ezután az emberek a ráncaikat szeretik leginkább feltölteni, és ezután jönnek az emlőműtétek, az orr, a fül és a szemhéj, és ezután jönnek a hasplasztikák. Tehát ezek jönnek gyakorlatilag egymás után.
2: Ezek a slágerek.
3: Ezek a slágerek, ebből van a legtöbb. Ugye azt gondoljuk, ha ezt a szót valaki meghagyja, hogy plasztika, plasztikázás, plasztikai műtétek, akkor mindjárt amerikai filmek, sorozatok és egyebek jutnak eszünkbe. Kíváncsi vagyok arra, hogy a hallgatók is mennyire vannak vajon azzal a tisztában, és most tőled kérdezem, hogy szerinted Magyarországon az orvosok melyik évtől kezdődően tehetnek szakvizsgát plasztikai sebészként?
2: Hát gondolom 1980-tól felfelé, nem?
3: Majdnem eltaláltad. 1978.
2: Ja, Istenem!
3: Akkor én 6 éves
2: voltam. Egyévásúak vagyunk, igen.
3: Bizonyám. Tehát, hogy azt gondoljuk erről egyébként, hogy ez sokkal későbbi, tehát, hogy ez nem tekint olyan...
2: Akkor nem egy ilyen modern, nem egy ilyen légből kapott új dologról van.
3: Na, innentől kezdődően azért azt gondolom, ami 1978 óta létezik, akkor arra nem beszéltünk úgy, hogy igazából nincsen rá szükség.
2: Hát vannak tapasztalatok, jó és rossz irányba is, már volt idő kiküszöbölni, tehát azért tökéletesedett ez a szakma. Tehát nagyapa, nagymama megnyugodhat, hogy azért olyan kezekbe kerülnek a gyerekek ezzel kapcsolatban, unokák, igen. Nekem különben meglepő ez, hogy mondjuk, mit tudom én, ballagási, meg 18 éves ajándékra melnagyobbító műtét, itt van borítékba aztán.
3: Vagy orr, vagy orr. A fülnek a átalakítása. Igen, ez, hogyha ez mindez egy stabil személyiséggel kapcsolódik, amelyben ezek a fajta korrekciók igazából csak pozitívan hatnak a saját személyiségére, és ettől nem más akar lenni, vagy nem olyan akar lenni, mint valaki, hanem a saját maga, amiről te beszéltél, a saját maga énképe erősödik ettől, akkor ez alapvetően lehet jó is. De én azt gondolom, hogy ha majd én valamit magamon megcsináltatok, akkor olyan leszek majd, mint valaki, most nagyon
2: leegyszerűsítem,
3: az a nem működő. Mert a műtét után minden úgy marad.
2: Olyan jó kérdést küldött most az egyik hallgató, hogy nők vagy férfiak vannak túlsúlyban? Mert hogy alapjában véve én azt gondolnám, hogy a hölgyek.
3: Ez így is van, de nagyon érdekes, hogy egyre gyakoribb, hogy a férfiak is ezt a beavatkozást elvégzik. Miért? Mert a világban lévő sztár férfiak is egyre többször nyúlnak ezekhez az eszközökhöz. Most azt kell mondanom, hogy körülbelül most már 30-40% a férfiak jelenléte ezekben a dolgokban. korábban ők azért elenyésző mértékben voltak, és akkor ők is inkább rekonstrukciós műtéteket hajtottak végre, ami egy-egy baleset kapcsán kellett, hogy a kinézetük változzon. Most már közel 40%-ban esztétikai okok miatt mennek a férfiak is.
2: És hogy érzed különben, hogy egy-egy ilyen beavatkozás után te biztos találkoztál már ilyen érintettel, hogy azért nagyon pozitív irányban jól alakulnak a dolgaik, vagy pedig vannak, akikben maradnak kétségek, hogy még mindig nem vagyok elég jó, és utána mondjuk ez hosszú távon, már letelt az időnk, de ezt még meg kell kérdezni, hogy egymás után halmozza ezeket a plasztikai műtéteket, és beleesik egy olyan körforgásba, hogy sosem fog magának tetszeni, és most én nem akarok megbántani senkit, de előbb-utóbb egyre nagyobb szörny lesz belőle.
3: A szörnyé válásnak igen, nagyon-nagyon nagy az esélye. Itt kell egy nagyon pontos és egy nagyon fontos személyiség átalakításon átesni, fogalmazzuk ezt így. Tehát ott, ahol a lelki munkát is mögé tudjuk tenni, és megerősítjük őt abban, hogy ezzel az orral, ezzel a füllel, ezzel a mellel is tud boldog lenni, vagy itt ez a pont az, ahol meg kell állni, és mondjuk ő rendelkezik azzal a saját hozott intelligenciájával, hogy szakember véleményét keresi ki, és kéri ki abban az ügyben, hogy tessék nekem segíteni megállni, akkor ott azért ezek még megfoghatók, bár belőlük van a kevesebb.
2: Csak abba hagyni tudjuk a témát, ezt nem tudtuk befejezni, de még szerintem visszatérő kérdések még előfordulhatnak majd. www.csak10perc.hu, letelt az időnk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a hallgatói kérdéseket, meg hát a témafelvetést is. Józsi, neked is köszönjük szépen, és csoda szép napot kívánok neked.
3: Köszönöm, és ugyanezt kívánom mindenkinek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Nőtt a kutya barátstrandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta el rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
3: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket, ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
2: Egyre több a kutyabarátstrand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarátstrand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Berekben például Nyírtereken van kialakított kutyabarátstrand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók. Szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz. Itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott. Vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok
2: elégedve. Nem vagy egyedül. Most is meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Keresett a magyar uborka. Ökoiskolába ismerják a diákokat. Gyulán ugrottak medencébe a szeniorúszók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
2: A nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a Város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködésnek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szeniorúszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csak nem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Ita segítette. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Csak 10 perc.
3: Biztos sok rádió hallgatónak megvan az, amikor most tévénézői korszakukból szeretnék egy emléket idézni, amikor elfogtunk egy levelet, ugye, és ebből műsort csináltak annak idején, hát ugye ez egy kabaré volt. Na mindegy, nem akarom ezt túlspirázni, a Csak 10 perc rovat már is indul, én Szakács Tibor vagyok, dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
4: Szervusztok!
3: Na, jól vagy, jól aludtál, meg van minden?
4: Igen, igen. Borzalmas, most már 90 és a fölötti alvásaim vannak, borzalmas.
3: Igen. Gondolom, hogy valami peptidet nyalókázol hozzá.
4: Igen, de ezt már bevallottam, hogy ez
3: peptid. Jó. Hát nem csak engem érdekel most ez a peptidőrület, ami van, hanem most a hallgatókat is, és így éppen ezért érkezett megint olyan levél, amit azt gondolom, hogy célszerű, mert nagyon jó kérdés fogalmazott meg Dóra, célszerű a nyilvánosság elé tárnunk, jó? Kedves doktor úr, a peptidek daganatok kifejlődését okozhatják, ez kérdés, egy videóban láttam, lehetnek esetleg ilyen kockázatai?
4: Na, hát ez egy elintézhető.
3: Tudom, lépjünk hátra.
4: Igen, nem, de lehetett muszáj hátra lépni. Nos, én egyébként ezt direkt vissza néztem, a peptidekről szóló legelső adásban én ezt említettem, hogy egy mondattal elintéztem, hogy ez még kutatás alatt van. De most akkor mélyebben utánástam a történetnek egyrészt, másrészt meg a hatásmechanizmusokat, ugye is mellé tettem, hölgy által küldött anyagokat is megnéztem, tehát ilyen szempontból akkor egy részletes és pontos választ tudunk adni, mert ez így...
3: Szerintem nem. Én nem vagyok orvos, de
4: sem, nem.
3: Én nem válaszoltok röviden, hogy nem.
4: Hogy ne válaszolhatnál, és akkor Dórával majd...
3: Dórának csak egy visszajelzés. Ugye az emberi szervezetben 24 aminósav van. Jól
4: hát,
3: mondom?
4: 24
3: féle.
4: 20-at használom. 20-at,
3: oké, rendben. A számok elnézést.
4: De most ez mindegy, teljesen.
3: Ezeknek az aminósavaknak a különböző összeállítása, hogy melyikből mi, mondjuk mire megy be a szervezetbe, tulajdonképpen ezekből vannak a peptidek, jól értem?
4: Igen, aminósavakból állnak a peptidek.
3: Ha megvan bennünk ez az egész, akkor nem idegen anyagot viszünk be, tehát így éppen ezért ugye tulajdonképpen akkor ez az egész dolog az emberi szervezetből vagy ben is megtalálható természetes összetevőkből álló egyveleg, amit beviszünk valamilyen célzattal.
4: Igen, drága édesanyám, mindig azt mondtam, mikor ilyen eszmefuttatásokat nyomtam, ami nekem kedvező eredményt hozott, hogy van meg, ahogy azt Móricka elképzeli.
3: Persze.
4: Szóval.
3: Jó, de akkor... most jut eszembe, hogy azért az emberi szervezetben alapjába is fejlődhetnek ilyen jellegű dolgok, lehetnek gyulladások, lehetnek gócpontok, stb.
4: És az is mind igen. Benned van.
3: Dóra, elnézést kérek, tévedtem.
4: Vagy nem tudom, mindjárt megbeszéljük, jó? Tehát az a lényeg, hogy azért a peptideknek lehet egy sötét oldala. Ugye, megint hangsúlyozom, nagyon fontos, és az az elsődleges lépés, hogy mennyire tiszta, milyen hatóanyag tartalma van, ki gyártja, stb. Mert ez egy injekció, ha beszúrod, onnantól kezdve olyan, mint a drog. Beadtad, és nem jön ki. Tehát ott
3: hát
4: a kocka el van
3: betre.
4: Hát azért az más, bevetted a szádon keresztül, még lehet hányni, még sok mindent csinálni, amit beadtál.
3: Esetleg nem szívódik fel.
4: Igen.
3: Paf.
4: Jó, oké. Tehát ezek a peptidek belenyúlnak valamilyen szabályozásba, és az nem mindegy, hogy miben nyúl bele, milyen szabályozásba, és az sem mindegy, hogy milyen mértékben, illetve milyen időtartamra nyúl bele. Tehát nagyon lényeges, hogy vannak krónikus, tehát elhúzódó hatású belenyúlások, hogy így fogalmazzak, és van a hirtelen. Belenyúl, elmegy. Oké, tehát na, ezeken az apróságokon múlik az, hogy ugye egy peptid az gyógyító peptid lesz, vagy akár egy halálos ellenség. És akkor egyáltalán nem mindegy, hogy az a peptid mire hat. Tehát vannak olyan területek, amelyre, ha belenyúlkálsz, nem igazán olyan érzékenyek ezekre a piszkálódásokra, és nem tudsz nagy bajt csinálni.
3: De jó, például ugye, te mondtad, hogy egy jó peptid például az inzulin, és emberi életeket ment. De ha rosszul adagolják, akkor cudar állapot van.
4: Pontosan így.
3: Igen.
4: Na, és akkor vannak olyan érzékeny mechanizmusok, amelyek nagyon pici tűréssel rendelkeznek a belenyúlkálásra. Mondok erre egy példát, hogy van egy autód, ha minél jobban gyorsul, az kiváló, igaz? Tehát teszel vele olyan tuning történeteket, hogy még jobban gyorsuljon. De mi a gyorsulás? Tulajdonképpen erőt rak a kerekekre, és azzal viszi egyre gyorsabban előre ezt az autót. De ha túl erősé varázsolod a motorodat, akkor túl nagy erő lesz, ahhoz már nem jók a gumik, és onnantól kezdve mi történik, az autó kitör, és ebből lesz egy óriási baleset. Ugye? Na, tulajdonképpen így működnek a peptidek, és főleg azok, és itt szeretnék visszautalni arra, hogy nem, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen terület, azok a peptidek működnek így, amelyek úgynevezett növekedési hormon rendszerre ható peptidek. Uh-huh. Na, ez egy nagyon különleges helyzet, mert ezzel a peptiddel csodákat tehetsz, de elég egy hiba, és akkor végzetes lehet a történet. És most mondhatok neveket, utána néztem direkt. Tehát mivel ezek hatóanyagok, ezeknek a nevét ki lehet mondani, és mivel most figyelmeztetünk, ezért azt gondolom, hogy ki is kell mondani. Tehát itt van a tesamorelin névre hallgató peptid. Itt van ebben a csoportban a sermorelin névre hallgató peptid, a CEC1295. Mit csinálnak ezek? Jobb alvást, gyors felépülést, zsírbontást, bőrrugalmasságot, izomépülést, izomerőfokozódást. Kinek kellene? Tibén láttam ennek a hatását. Valami fergeteg, de. Tehát, és én mondom, én úgy állok hozzá, hogy én szeretem a peptideket, és van olyan peptid, igazad volt, amit én jelenleg is szedek. De az a baj, hogy ezek a peptidek, ezek emelik a növekedési hormon szintjét. Ebbe avatkoznak bele. Most a növekedési hormon pedig nagyon szoros kapcsolatban van egy IGF-1 nevű hormonnal, és erről már beszéltünk sokat. A növekedési hormont az agyalapi mirigy termeli, de ezt ugye kiváltja a peptid, és a végén megjön ez a növekedési hormon termelés, ami aztán egy inzulinszerű növekedési faktort is meg fog emelni.
3: Tumorkockázatnál jól emlékszem, hogy ez volt az a hormon, pontosan, amit figyeltetek?
4: Pontosan így van. És lényegében az összes hatásért is az IGF-1 felelős, és tulajdonképpen ez úgy működik, mint a műtrágya a növényeknél. Uh-huh. Tehát gyönyörűen felturbóz mindent, és fiatalkorban nagyon jó, hogy magas az IGF-1 szinted, mert növekedne.
3: De időskorban már stb. Gáz.
4: Igen, de akkor ott mi van akkor, hogy egy állandóan magas érték, mit egy felnőttben minek kéne növekednie? Tehát, és akkor piszkálja egy felnőttnek a sejtjeit, hogy osztuljanak, és ebből előbb-utóbb baj lesz. Szóval ez a minden nőjön hatás. Ha már említetted ezt, elfogtunk egy levelet, akkor én egy másik ilyen ismert dologra utalnék ezzel kapcsolatban. A Mézga családnak az egyik epizódjában az a címe, hogy Góliát fólia. Kapnak ugye az MZ/X-től egy olyan berendezést, ami hú, de óriási gyümölcsöket meg mindent csinál, sokszorosára növel. Uh-huh. Csak hogy ezek a drága jó emberek nem írtják ki a kórokozókat, mielőtt használnák, pedig azt kellene, és innentől kezdve, oké, hogy tízszer akkora az alma, de tízszer akkora a kukac is benne. Pontosan így van. Oh. Na, ugyanez a helyzet a tumorsejtekkel. Most akkor rossz-e az IGF-1 mindenféleképpen, és a növekedési hormon rossz-e?
3: Szerintem nem, csak jól kell használni.
4: Pontosan, így van. Nagyon kell nekünk a növekedési hormon, és a szervezet is termeli, ha kell. De amikor kell, akkor termeli. Tehát ez a lényege, hogy termeled, felmegy a szintje, leesik a szintje, ez lényeges, az edzéssel és a normál életritmussal tudod ezt szabályozni. De ha beviszed, akkor ott nagyon kell vigyázni, hogy krónikusan magas növekedési hormon szintet, és ezzel krónikusan magas IGF-1 szintet, ha létrehozol, az bizony elősegítheti a daganatok növekedését. Itt különösen az emlődaganat, prostatadaganat, vastagbéldaganat, hasnyálmirigy daganat. Ezekre vannak kutatási eredményeink, és olyan 20-50% közötti relatív rizikó növekedést tud az IGF-1 hozni ezen daganatokat.
3: Ez nem játék, gyerekek.
4: Na látod. És egy IGF-1 receptorból rengeteg sok van a tumorsejteken. Tehát nagyon jól hat a tumorsejtekre, és ettől osztódnak, nőnek, mindent csinálnak. Ez nem közvetlen összefüggés, és itt van igaza. Tehát nem igaz az, hogy a peptid tumort okoz, de van valamiféle, tehát nem okozati összefüggés, hanem valamiféle kapcsolódás van ebben a történetben, mondjuk úgy, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
3: Hát ezek után Gyula kimerné magától, mondjuk biztos lesz ilyen, aki öngyógyító, meg internetes tanácsokra elkezd majd ilyeneket, mert nekem jó volt, meg a haveromnak is jó volt, és akkor kész. De ezt nagyon észre kell csinálni, mert ebből aztán tragédiák lehetnek.
4: Abszolút, és ráadásul ugye kell egy orvos, aki ehhez ért. Nézzük meg, tehát vannak ezek a úgymond kényelmes verziók, kevésszer kell beszúrni, tartósan magas szintet hoznak, ez a CEC 12-95, és a tezamoralin például ilyen. De ha a szermoralin vagy az ipamoralin használod, azok felviszik, leviszik. Tehát az egy nagyon hirtelen változást hoz, gyorsan elbomlik, tehát nagyon máshogy kell vele csinálni a történeteket. Mi a lényeg? Az a lényeg, hogy nem tudjuk megmondani képalkotó eljárással, hogy 1 milliónál, ha kevesebb daganatsejt van benned, azt nem látjuk. Tehát nem tudjuk megmondani a képalkotóval, hogy van vagy nincs. Csak
3: tehát tulajdonképpen lefordítva a hallgatóknak magyarra, hogy ha olyan pici, de már van, az még nem látszik.
4: Így van.
3: Ezt most a tumorról beszélek.
4: Így van, tehát képalkotó eljárással nem látszik. Van, mert egy csomó más, amit próbálunk kimutatni, és haladunk, de nincs még áttörő siker.
3: De azt is mondjuk el, hogy bizonyos szakaszban ugye az emberi szervezet azért képes ezeket legyőzni.
4: Hát hogyne, de ha most, ha csak te igen, de ha adsz neki egy támogatást az ellenségnek, amit le akarsz győzni, akkor nem állsz olyan jól.
3: Akkor őt is turbózom. Igen.
4: Igen. Tehát az a lényeg, hogy itt ezeket nagyon körültekintően kell alkalmazni. Megfelelő szakember, nyomon követés.
3: De ez még a jövő zenéje, mert még most nincs. Csak beszélünk róla, mert lesz.
4: Nem, mert tudod, hogy kutatási célra bármikor hozzá lehet.
3: Igen.
4: Tehát ez,
3: tehát és most akkor egyelőre az egerek meg ők vannak egyelőre veszélyben, mert mi tudjuk azt, hogy az embereknél ezt nem alkalmazzák.
4: Mert hogy a gyártó úgy adja el, megveheted, és úgy adja el, hogy csak kutatási célokra emberi használta nem alkalmas. Hát, és akkor innentől kezdve te meg beadod.
3: Na, de múlt héten is találkoztam egy ilyen egéremberrel.
4: Figyelj, te egérember, van még egy probléma, és ez egy mondat.
3: Lejárt az idő.
4: Az nem érdekel, mert a hallgatóknak segíteni kell. Tehát oké, hogy a daganat, és akkor az problémás, de van egy sokkal kisebbnek tűnő, de azért nagyon nagy probléma. A tartósan magas növekedési hormon, az tartósan magas vércukrot hoz, az tartósan magas inzulint hoz, az pedig inzulinrezisztenciához vezet, annak minden egyes káros hatásával együtt. Tehát levonva a peptid csodát tehet, de le is amortizálhatja a testedet. Aha. És nagyon lényeges, hogy milyen peptidet választasz, milyen terápiás utat választasz, milyen orvossal dolgozol, ő szabja meg, hogy mit kell csinálni, és orvosi kontroll kell végig ezekbe, mert akármikor, akármi elcsúszhat, meg kell nézni. Mert így lehet a peptid barátod, de másképp meg átállhat a sötét oldal.
3: Így van. Jól van. Nagyon köszönjük, holnap megint jelentkezünk, egy igazi kis összecsapós műsor lesz, de majd meglátjuk majd a hallgatókat.
4: Megint provokálszik.
3: Igen. Köszönjük szépen, doktor úr, szép napot neked, készülj a holnapra. Odaverős lesz. Köszi. Szia.
4: Szia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Főkönyvtáros munkáját ismerték el. Vitaktív, esélyegyenlőség és mozgás. Idén is lesz kerékpáros világkupa. Kis Dániel vagyok. Rangos szakmai elismerésben részesült a Jós András Múzeum főkönyvtárosa. A nyíregyházi intézmény közleménye szerint Laskainé Szőlősi Katalin egyesületi munkáért emlékérmet vehetett át. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorgyűlésén adták át. A szervezet egyik legjelentősebb szakmai elismerése nem csupán a kimagasló teljesítménynek szól, hanem annak a szolgálatnak is, amelyet a díjazottak az MKE, a Könyvtáros Társadalom és a szakmai együttműködés érdekében végeztek. Fogyatékossággal élők és épek együtt vesznek részt azokon a programokon, amelyet a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület valósít meg éves programsorozatában. A Nemzeti Tehetség Program keretein belül zajlik a Tehetség benned van, amelyben beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is fontos szerepet kapnak, mondta Vitai Klára elnök.
3: Jelenleg bőven túl vagyunk már a programjaink felén, és azt már is látjuk, és elmondhatjuk, hogy mennyire hiánypótló, mennyire hasznos és örömteli minden egyes alkalom, mind a fiataloknak, mind a szülőknek. És mire is való ez az egész? Például arra, hogy felfedezhetik, ki mire fogékony. Van-e bármi olyan terület, amelyben a fogyatékos gyerek tehetséges, és akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat innentől tovább? Vagy hogy mi könnyítheti meg az életüket? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik az életüket. De a sok változatos program mellett talán a legfontosabb a közös beszélgetés, a találkozások és az együtt eltöltött közös idő.
2: Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megmérettetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenként indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A Nyíregyházi Sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezést. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Után 3 perccel nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, azért jól esik ez a picike kis hideg front, ami talán lehűtötte a levegőt. Ki az, aki jobban aludt, vagy még alszik? Hát őket hagyjuk mindenképpen pihenni. Én viszont a legjobb zenékkal indítom a következő 6 órát. Örülök, a velem rádiózik. Én Zentai Edit vagyok.

FM-en a legjobb zenék között. Ők az a pop együttes, aki Göteborgból, Svédországból származnak, és onnan is indult el valamikor 93 és 2000 között. Az a formáció, akiket szerintem mi itt, akár városunkban is nagyon sok szórakozó helyen erőszeretettel hallgattuk. Hát és ha már Svédország, akkor én egy picikét így megnéztem, hogy cserélnénk-e a svédországi időjárással, mert itt az északi fekvés ellenére azért a golf áramlat jelentősen enyhíti ott is a levegőt, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt a jelenlegi nyári időszakban, július elején, azért el kell, hogy mondjam, hogy a nappali csúcsok általában 20-25 fok között alakulnak, míg a fővárosban, Stockholmban jellemzően 19 és 23 a megszokott. Hát nálunk is érezhető az, hogy egy picikét talán lehűlt a levegő, ez mindenképpen jól esik, mert én azért akármerre mentem, néztem, akár autóval, akár gyalog, azt láttam, hogy itt nagyon kevesen mászkálnak mondjuk az utakon, főleg autóval vagy gyalog. Én azért voltam olyan bátor a héten, hogy egyszer-kétszer biciklivel kitekertem a Sóstóra, na csak is az erdőn keresztül, mert ott nagyon kellemes az időjárás, úgyhogy csak így lehetett elviselni ezeket a hőfokokat. Hát, hogy hogyan alakul majd az időjárásunk, meg fogom nézni, hiszen azért nyár van, viszont a mai napon azt elmondhatom, hogy itt délután azért a 30 fokot fogjuk sórolni, tehát felettébb nagyon nem látom, hogy itt emelkednének majd a hőmérők higanyszálai. Hát dalban mindenképpen lehet emelkedni itt hangulatilag, mert hogy Christina Aguilera és Ricky Martin közösen jön, aki egyébként egy hatalmas koncerttel fogja megörvendeztetni Magyarország fővárosát, és persze majd a jelenlévőket. Viszont nálunk dalban érkezik 8:45-kor ez a Best FM.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéig közeledik.
1: Sziasztok, Vigyi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei.

hallgatott Will Smith a Best FM-en a legjobb zenék között. Bizony csúcsot döntöttünk már, ami a meleget illeti. És tudom, hogy voltak régebben is, de ennyire szerintem nem voltak melegek. Én legalábbis bármerre mentem, bárkivel is beszéltem. Tudtam, hogy körülbelül a második szó vagy mondat az a meleggel lesz kapcsolatos. Hát kétség kívül, hogy minden idők legmelegebb napját élhettük, vagy értük meg itt a Kárpát-medencében. Mégpedig június utolsó napja volt az a bizonyos hőmérséklet érték, ami Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb hőmérsékleti értéke, ugyanis Széchenyben kereken 42 fokig forrósodott a levegő, a korábbi rekordot pedig Kiskunhalason mérték 2027. június 20-án, hát ott éppen csak egy picikét lemaradva 41,9% fokot mutatott a hőmérő. Budapesten is nagyon meleg volt, itt is megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, mégpedig Lágymányos nevű állomásukon 41 fokig emelkedett a hőmérséklet. Hát bizony, meleg, nagyon elviselhetetlen volt, mindannyian tudjuk, hogy többször zuhanyoztunk egy nap, ittunk, döglöttünk, fektrengtünk, kínlódtunk, én nem tudom, hányszor zuhanyoztam egy nap, szegény autómat is sajnálom, amit ugye hát a napon kellett, hogy tároljak, vagyis hát ott áll lent az utcán, és akkor mindenféle fóliával próbáltam én is a szomszédaimmal együtt védeni a naptól. Hát remélem, egy picit most így a hétvégén felszusszanunk, ennek tudatába kívánok mindenkinek szuper hétvégét. Én a legjobb zenéket hozom, és hát biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó boldog nyár, ez itt sokak életében, de a szuperhíró dalával így megyünk tovább.

0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Néha már olyan, mintha ismerném a műsorvezetőket, mintha csak nekem szólnátok. Főzés közben tiszoltok a rádióból, reggeltől estig hallgatom.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Robbie Williams és a She's the One itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Július 4-e van, egy kis kalendáriummal is készültem, hiszen új hónapot kezdünk, egy igazi nyári vakációs hónapot, amikor még nagyon sok gyerkőc jár azért táborba, és a nyaralások helyszínei is biztos vagyok benne, hogy töretlenül dübörögnek. Hát itt van a vakáció, és aki mondjuk pont a jövő héten megy szabadságra, jó időt fognak ők is kifogni, hogyha nem is lesznek ezek a 40 fokos hőértékek, de abszolút nyári hangulatban lehet időt tölteni, és talán jobb is egy picikét, amikor jön egyfajta kis hideg front, mert sokkal jobban el tudjuk viselni a mindennapokat. Motorosok, óvatosságra intünk mindenkit, ugyanis a rendőrség július 1-e és 7-e között Roadpol akció keretében ellenőrzi majd őket. Az országos razzia során a rendőrök kiemelten figyelnek a bukósisak szabályos használatára, nagyon fontos. Most már azért rollereseken is látok bukósisakot, legalábbis aki úgy érzi, hogy vigyázni akar a fejére. Itt még amit figyelnek, az nem más, mint a jól láthatósági felszerelés, a világító berendezések működése és a rendszámtábláknak az előírásszerű elhelyezése. Vizsgálják még a gumiabroncsok állapotát, amelyek profil mélysége ugye nem lehet kisebb másfél milliméternél. Fellépnek a szabálytalanul átalakított, túl hangos kipufogóval közlekedő motorokkal szemben, valamint azok ellen is, akik mondjuk eltakarják vagy meghamisítják a rendszámtáblát. A rendőrség pedig azt kéri a motorosoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és tartsák be a közlekedési szabályokat. Ez mindenkire igaz. Az én szomszédomnak igaz autója van, de óriási hangerővel dübörög a kipufogója. Ennyi. Figyeljünk egymásra is, ez a legfontosabb, és a legjobb zenékre is, akik között Pápai Oci jön, itt

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: zenék szólnak itt a 103.9 Best FM-en, amikor is nagyon szép napot kívánok. Mindenkinek július 4-e van. Szellőztetni érdemes ilyenkor, aztán meglátjuk, hogy a redőnyökkel hogy fogunk majd játszani, hogy lehúzzuk, klímát kapcsolunk, vagy hogy is lesz. Minden esetre mindenki vigyázzon magára, mert az egész napos klímában való tartózkodás hát előidézhet egyfajta kis megfázást, nazális fixeltséget és persze rekedtséget is, hogyha nem megfelelően használjuk ezt a kis berendezést. Jönnek a hírek is, 9-kor itt a Besten, a következő órákban pedig a legjobb zenék között jövök vissza egy kis programajánlattal és egy kis napi érdekes infókkal is.
1: Hazai. Há, mint hazai.
2: A Best FM-en.

0: Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Nőtt a kutyabarát strandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta el rádiunknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
3: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszerekkel. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
2: Egyre több a kutyabarát strand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarát strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Berekben például Nyírteleken van kialakított kutyabarát strand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók. Szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz. Itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott, vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszi a híreket, Dani, és én nem tudom, hogy ki mikor szerzett jogosítványt. Én bevallom őszintén, alig vártam, hogy betöltsem a 18. életévemet, és jogosítványt kell, mert akarok vezetni. Jó kis polszkim volt, valamikor ő volt az első autóm, és mai napig imádtam, hogyha meglátok egyet a városba, akkor mindig olyan melegség tölti el a szívem, és el se tudom azt képzelni, hogy tudtunk ebbe akár négyen, netán néha többen is utazni. Vannak híreim a jogosítvány szerzéssel kapcsolatban, de előtte Dani Minoggal megindítjuk ezt az órát, aztán jön Ákos velünk, lesz a Honey Beast, Lady Gaga, és én is maradok a mikrofon mögött, Zenta Jedit.

Jerry Halliwell itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és gondoltuk-e volna, hogy a Spice Girls csapata már 30 éve, hogy gyakorlatilag ott vannak a köztudatban, legalábbis én bármilyen buliban, ha vagyok, és meghallunk egy Spice Girls dart, akkor biztos, hogy mindenki berohan a táncparketre. Hát bizony Jerry Halliwell is 53 éves, és alacsony termetű, 155 cm magas, és nagyon sokan fontolgatják azt, hogy vajon össze fognak-e ők állni, ismét lesz-e Spice Girls, de hát szerintem, ahol 5 nő van egy csapatban, ott bizony lehetnek nézeteltérések. Ne hagyj Isten, dulifulik, nem beszélünk egymással, úgyhogy ebből adódóan még egyelőre eme visszatérésről nem nagyon lehet olvasni. Arról viszont igen, hogy Jerry Halliwell jelenleg az írói karrierjére és a családjára koncentrál, és tényleg csak találgatások mennek a Spice Girls visszatéréséről. Egyébként a zenei projektek mellett férje Christian Horner szakmai váltásai és a csapat körüli Forma 1-es hírek állnak sok esetben a figyelem központjában. Hát így van ez, amikor eltelnek az évek, ugye egy picit más a prioritás, más kerül fókuszba, de mindenképpen megírni sok dologra, az pedig egy nagyon jó dolog. A legjobb zenék jönnek a folytatásban hozzánk, és tudja, önnek is bármilyen infója van, nyugodtan írhat nekem akár a Messengeren, vagy éppen az üzenőfalunkra is, bestfmnyiregyháza.hu. A mai napon nem sokára jövök egy kis köszöntéssel, mert hogy az Urihok, a Rajmundok, az Illések ünnepelnek, holnap pedig az emesék jönnek, no de addig még van egy kis idő, ma ünnepeljük azokat, akik éppen július 4-én tartják mondjuk a házassági évfordulójukat, netán a születésnapjukat.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

különleges mondatok nagyon sok embernek eshetnek ki a szájából, ez a meg hát, meg izé, meg nem tudom, kinek milyen szavajárása van. Biztos vannak ilyen szálló igék a családban, ami generációról generációra átszállhat. Jó kezek, mert addig szoktunk, azt szoktam mondani valakiről is beszélni, meg emlékezni valakire, ami tényleg a köztudatban vannak ezek a családon belüli adott esetben is szálló igék. Jó erre egy kicsikét emlékezni, elmélkedni, gondolkodni, ennek a hétvége tökéletes időzítést ad, főleg akkor, hogyha a családtagjaink hazalátogatnak, itt vannak velünk, akkor igen, és üljünk le egy picit a kávé mellett, és beszélgessünk elmúlt időkről, vagy mondjuk ha valakinek van olyan szerencsés helyzete, hogy mondjuk régi fényképeket is elő tud a fiókból húzni, akkor tegye ezt meg, mert hogy nagyon jó dolgok szerintem ezek. Július 4-e van, szombat, az Urrikokat tudjuk köszönteni, a Rajmundokat, illetve az Illéseket is, és ugye ma van 250 éve az amerikai függetlenségnek a napja. Egy kis érdekességekkel is készültem, híres születésnaposokkal, mert hogy ez is fontos lehet így a mai napon. No és dalok tekintetében George Michael biztos, hogy jön velünk, mint ahogy a Black Eyed Peas is, de a folytatásban Lady Gaga érkezik.

0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Néha már olyan, mintha ismerném a műsorvezetőket, mintha csak nekem szólnátok. Főzés közben ti szóltok a rádióból, reggeltől estig hallgatom.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Volt pár alkalom, erről énekelt nekünk Valmar Kákevin és LL Junior itt a Best FM-en, és volt pár alkalom, hogy szerintem elmentünk edzeni, aztán egy kicsikét elsumákoltuk a dolgot, főleg ilyenkor a melegben tudom, hogy nagyon nehéz rávenni bárkit is, vagy legalábbis ilyenkor kevesebben mozgunk éppen edzőteremben, vagy a szabadban is, hogy jól kell időzíteni, vagy a reggeli órákat kell választani, vagy az esti órákat. Én csak úgy nézem, amikor mondjuk a déli nagy időben a melegben is valaki elindul futni le a kalappal előtt, tehát vigyázzon azért mindenki magára, nagyon fontos a füllet időben, hogy szervezetünket még jobban megterhelheti. Hát ha már mozgás, akkor itt a hőség miatt volt egy kis változás, vagyis van egy kis változás, mégpedig a június 30-ai foglalkozás, ami a Volán pályán volt, lett volna, az ugye elmaradt. Na most július 7-én már az új kezdési időpontban 17:30-tól lesz az a bizonyos foglalkozás, amire nem árt készülni, ugyanis a kánikula ideje alatt a Városi Stadionban majd június 30-ától a Szabadidősport Központ klimatizált fitness termében fogják fogadni a mozogni vágyókat. A terem befogadó képességéig ezt is nagyon fontos hozzátenni. A létesítmény területén egyébként biztosított az ivóvízvételi lehetőség, úgyhogy így kell a tornát majd tervezni, azért másabb egy olyan helyen, ám bár ez pont olyan, mint egy étteremben is, amikor hiába le van hűtve, bemegy 100 ember, kijön a forró húsleves, ugye azonnal kicsap mindenkit a meleg. Hát bízom benne, hogy ha valaki sportolni megy, akkor meg fog izzadni, de mégiscsak jobb egy klimatizált helyen mondjuk sportolni, mint csak úgy a szabadban. Az, hogy mi hogyan alakul, oldalunkról is folyamatosan figyelheti, hiszen mindig frissítjük az információkat. bestfmnyiregyháza.hu. Jön a Coldplay, aztán a Fate lesz is még ebben az órában. DJ.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

26, 27, 28, 30 fok fölé nem nagyon fogunk menni, még a holnapi napon sem, sőt a jövő héten is. Azért picit kellemesebb lesz az idő, viszont berettyint majd itt jövő hét vége felé. Megint azt látom, hogy egy hét múlva ilyenkor 30-32-33 fok is lesz. Pontosabb infók érkeznek Danitól itt a Best FM-en, pontban 10-kor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka. Ökoiskolába ismerják a diákokat. Gyulán ugrottak medencébe a szeniorúszók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra is, 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: A nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a Város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködésnek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szeniorúszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvéretetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csak nem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Éta segítette. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: A hírek után zúgyanunk vissza a legjobb zenék közé. Horváth Tomi jön, Kelemen kabátban jön, Rúzsa Magdi jön, és Jennifer Lopez már is itt van. 10 óra után nagyon kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, rádiózon a Best FM-mel. Én Zentai Edit vagyok.

0: Azért teszem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem akartam rommá menni, egy életet mulatni.

Ár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Jó utat kívánok mindenkinek, is balesetmentes közlekedést. Itt a melegben ki vagyunk teljesen tikkadva, úgy, ahogy nem olyan a reakcióidőnk, elbambulunk. Azt se tudjuk, hogy a klímát nyomjuk, vagy szellőztessünk, vagy mi legyen, forró az autó, óvatosan ülünk bele. Szombat van, ilyenkor nagyobb még mindig a forgalom, főleg reggel a piacoknak a környékén, úgyhogy itt is óvatosan a parkolással. Az enged már ki, hát látod, hogy beállna, kin az irányjelző, akkor most kinek van elsőbsége, tehát itt legyünk azért résen, az átszaladó gyalogosokkal is egy kicsit toleránsabban kell, hogy viselkedjünk. Na, jogosítvány szerzési ügyben ki hogy áll? Nagyon sokan szereznek egyébként nyáron jogosítványt, mert ez is egyfajta ilyen kis bakancslista, hogy akkor vége a sulinak, jogsi szerzés. Szerintem ezzel nagyon sokan mi is így voltunk, legalábbis az én korosztályom gimi után, szinte ahogy a 18. életévünket betöltöttük, azonnal jogosítványt szereztünk, vagy akartunk, és sikerült. Hát nekem is sikerült, igaz, hogy megbuktam, vagy egyszer-kétszer, no, de kiszámolja, de megvan a jogsim, ez a lényeg, és imádok is vezetni, még arra is emlékszem, hogy az első autóm kis Polszki volt, és imádtam, nem is egy ilyen kis Polszkim volt, hanem kettő, vagy talán három is volt. Na, egy biztos, hogy itt július 17-től átlagosan 11%-kal emelkednek a vezetői engedély megszerzéséhez kapcsolódó vizsgadíjak. Így kell kalkulálni. Nyilván, akik már lefoglalták és visszaigazolt vizsga időponttal is rendelkezik, ők még a korábbi díjak mentén tudnak itt haladni, de erre mindenképpen készülni kell, ami szerintem információban nagyon nem lep meg senkit. Az viszont remélem, hogy szintén nem lesz meglepetés, hogy a legjobb zenék között tudnak autózni velünk itt a Best FM-en.

Gondolom ismerős nagyon sokaknak az, hogy reggel egy kis zuhi, aztán egy óra múlva izzadunk, és megint zuhi, és kínlódunk egy picikét. Hát gondolják csak el, ahol mondjuk nincs éppen klíma, ott hogyan élhetik meg a mindennapokat, hozzá vagyunk azért rendesen szokva. Viszont itt az extrém hőség miatt azért a vasúti közlekedés is próbára tette az utasokat. Legalábbis nekem is volt szerencsém, meg baráti körben is utaztak nagyon sokan vonattal, és bizony úgy hívtak fel, hogy hát meg lehet dögleni, mert hogy itt körülbelül a vonaton ilyen 50 feletti hőmérsékletet is érzékeltek. Hát na most itt arra is kell készülni a biztonságos közlekedés érdekében, hogy vannak olyan szakaszok, ahol csökkentik a vonatoknak a sebességét, úgyhogy ebből adódóan még mindig késések azért előfordulhatnak. A korlátozások egyébként érintik többek között a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony, Debrecen-Mátészalka, valamint a Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta vonal egyes részeit is. Én mindig azt szoktam mondani, de a MÁV is arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt érdemes tájékozódni, és vigyünk magunkkal azért folyadékot, jól behűtött gyümölcsöt, egy kis szendvicset, mert hogy soha nem tudhatjuk, hogy az utazásra tervezett idő nem lesz-e hosszabb. Így kell készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, és szuper hétvégét. Ez a legfontosabb.

0: fűben, és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper, farmer, Dunakavics, bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

Ha úton vagyunk, eszembe jutott egy kis vonatozásról, mert egyébként én nagyon szeretek vonattal utazni bármerre, és szoktak is rajtam nevetni, főleg itt Simon Norbi kollégám, akinek meséltem, hogy egyszer a gyermekeimet indítottam táborba, és addig ölelgettem őket a vonaton, meg elmondtam 86-szor, hogy így áll elég folyadékot, vigyázzatok magatokra, sapka legyen a fejeteken, ha süt a nap, egymás kezére mindenképpen figyeljétek a tanárnéninek az útmutatását, amíg csak azt vettem észre, hogy a vonat így elkezdett így zötyögni. Uha, mondom, ez nagyon úgy tűnik, hogy ez a vonat elindult. És rajta maradtam a vonaton, úgyhogy egy ilyen spontán Tokajig utaztam a gyerekekkel, aztán leszálltam, és gyakorlatilag hazajöttem. De mindenképpen azért azon kívül, hogy féltjük a gyerekeinket, én bízom benne, hogy a lehető legjobb kezekben vannak minden egyes táborban, úgyhogy szerintem erre azért mindenképpen figyeljünk, hogy ne induljunk el mi is a gyerekekkel együtt éppen egy vonaton. Na, én nagyon jó utat kívánok mindenkinek, a táborozós gyerekeknek pedig élménydús mindennapokat, és bízom benne, hogy a tábor mellett azért nagyon sok idő lesz arra is, hogy csak pihenjenek, aludjanak sokáig, csak úgy ne csináljanak semmit, mert ez is nagyon fontos ahhoz, hogy ők is töltődjenek. A legjobb zenékkel pedig én is töltöm a Best FM hallgatókat, hiszen Dani Minogue már is érkezik a folytatásban.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

egy jó hideg több főzelék, egy jó hideg megyleves, vagy ilyen mangókrémleves, nagyon jól tud esni. A nyári leveseket egy picit átértékeljük. A következő órában én is fogok hozni majd egy jó recept ajánlatot, ám bár nekem a húsleves úgy mindig dukál a hétvégén, de lehet, hogy ma egy különlegességgel készülök. Önnél mi lesz az ebéd, nyugodtan megírhatja nekem, én Zentai Edit vagyok, megtalál a Messengeren. A hírek is érkeznek 11-kor, aztán a következő órákat töltsük együtt még itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Főkönyvtáros munkáját ismerték el. Vitaktív, esélyegyenlőség és mozgás. Idén is lesz kerékpáros világkupa. Kis Dániel vagyok. Rangos szakmai elismerésben részesült a Jós András Múzeum főkönyvtárosa. A nyíregyházi intézmény közleménye szerint Laskainé Szőlősi Katalin egyesületi munkáért emlékérmet vehetett át. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorgyűlésén adták át. A szervezet egyik legjelentősebb szakmai elismerése nem csupán a kimagasló teljesítménynek szól, hanem annak a szolgálatnak is, amelyet a díjazottak az MKE, a Könyvtáros Társadalom és a szakmai együttműködés érdekében végeztek. Fogyatékossággal élők és épek együtt vesznek részt azokon a programokon, amelyet a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület valósít meg éves programsorozatában. A Nemzeti Tehetség Program keretein belül zajlik a Tehetség benned van, amelyben beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is fontos szerepet kapnak, mondta Vitai Klára elnök.
3: Jelenleg bőven túl vagyunk már a programjaink felén, és azt már is látjuk, és elmondhatjuk, hogy mennyire hiánypótló, mennyire hasznos és örömteli minden egyes alkalom, mind a fiataloknak, mind a szülőknek. És mire is való ez az egész? Például arra, hogy felfedezhetik, ki mire fogékony. Van-e bármi olyan terület, amelyben a fogyatékos gyerek tehetséges, és akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat innentől tovább? Vagy hogy mi könnyítheti meg az életüket? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik az életüket? De a sok változatos program mellett talán a legfontosabb a közös beszélgetés, a találkozások és az együtt eltöltött közös idő.
2: Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megmérettetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenként indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A Nyíregyházi Sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezést. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 11 óra után vagyunk, és amikor sétálnak a csinos hölgyek kis semmiben, rövidnadrágban, tipi-topiban, nagyon jól eső kis fütyre, lettem figyelmes a múltkoriban, mert hogy azért a munkások dolgoztak, szóval le a kalappal előttük, akik ebben a melegben is mondjuk munkát végeznek, és csak úgy oda fittyentett egyik a másiknak, hogy azt nézd, milyen jó milf. Na mondom, itt a szemük rendben van azért a pályán. Na mindenki csak óvatosan a pályán, főleg akkor, hogyha vezet, és közben élvezik a legjobb zenéket. 11 óra után indul. Ássörre el ez a beszélgetés.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Tupac itt a Best FM-en a legjobb zenék között. A jó időben azért a kaliforniai lávot föl válthatja mondjuk a nyíregyházi vagy éppen a megyebeli láv és a szerelem, mert hogy azért nagyon sokan ilyenkor június, július, augusztusban tervezik az esküvőjüket. És igaz, hogy nagy meleg van, de hát szeretik a nyári esküvőt sokan, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek. Zsebkendőt vigyen mindenki magával, legyezőt, meg most már mindenféle ilyen kis propelleres berendezést lehet beszerezni, amivel próbáljuk egy picit magunkat majd hűteni. Hát ilyenkor ugye érthető, hogy az ember a szerelemtől is jobban lángra gyúl, tetőzi még ez a meleg, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek. A mai nap nagyon sokaknak nagy nap az életében, ugyanis a mai napon és a tegnapi napon is tartottak ugye diplomaosztókat, a Nyíregyházi Egyetem is szintén, mert hogy itt a június 15-e és 19-e között lezajlott záróvizsgákon 59 vizsgabizottság előtt mintegy 74 csoportban közel 1040 végzős hallgató adott tudásáról számot. Az oklevél átadó ünnepi szenátusi üléseken pedig összesen közel 840 sikeresen végzett hallgató vesz részt személyesen, majd itt ugye a záróvizsgázott hallgatók pedig számos képzési szinten vesznek át oklevelet, diplomát, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint az osztatlan tanárképzés és a szakirányú továbbképzés területeken. A legtöbben az alapképzési szakon szereztek diplomát, összesen 638-an, közülük egyébként a két napos ünnepség sorozaton összesen közel 580-an veszik át személyesen az oklevelüket. Bevallom őszintén, én is megyek, mert az én fiam is sikeres államvizsgát tett, úgyhogy minden diáknak nagy gratuláció, és aki most azt mondja, hogy soha többet nem tanul, meg elég volt, na-na, én azért mindenkit arra ösztönzök, hogy lépjen csak egyet, mert amikor meg megvan, olyan jó átvenni, és hú, megcsináltuk. Úgyhogy gratulálunk minden friss diplomásnak. DJ Sammy pedig jön, addig is a legjobb zenék között itt a Best FM.

0: a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Július 4-e, amikor is 250 éve annak, hogy az amerikai függetlenség napját ünnepeljük, illetve Szent Ulrik ünnepe is van 558 éve. Egyébként a mai napon az Ulrikokat tudjuk köszönteni. A német eredetű Ulrich névből származik, melynek jelentése öröklött, birtokán uralkodó. A Rajmundokat is lehet köszönteni, nekem azért több Rajmund ismerősöm van, mint Ulrik. A Rajmund férfi név pedig a német Raimundból ered, amely megint csak egy germán Raginmund fejleménye, jelentése okos védő, vagy tanács, döntés, védelem, hát mindenki kiválasztja, hogy neki mi is tetszik ebből a jelentésből. És még van egy név, az Illések is ünnepelnek, héber, latin, görög eredetű név, az Éliás önállósult változat, amelynek jelentése Jáve az én Istenem, vagy az Úr az én erőségem. Egyébként még itt híres születésnaposok tekintetében, hogyha azt mondom, hogy majális, akkor mindenkinek eszébe jut a festő művész Színyei Merse Pál, aki 180 éve, hogy megszületett, a magyar modern festészet első nagy képviselője, a nyugat-európai kortársakkal egy időben fedezte fel a szabad levegő, a napfény festői ábrázolásának problémáját, és teremtette meg gazdag színvilágú, realista táj- és portréművészetét. 99 éve, hogy megszületett Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő, fotóművész. 1946-os Trokán Péter, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. Verebes István is ünnepelő 1948-as születésű, és 1995-ben született Post Malone amerikai zenész. Hát így néz ki a mai kalendárium. De ha ön is ünnepel, akkor egy puszit küldök már is innen. Ez a Best FM, ahová érkezik Deniz és Orsovai Reni. Ez már a...

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

103.9 Best FM-en a legjobb zenék között. Hát éjszaka az ember hazaér mondjuk egy jó erős buliból, akkor kiszoktuk-e nyitni a hűtőt? Jelentem én igen. Mindig éhes vagyok hajnalban, amikor hazaérek egy esküvőről, bármilyen rendezvényről is nyitom a hűtőt, és nézem, hogy mit is kellene enni, ami gyorsan felszív valamit a gyomromból, és akkor utána le tudok feküdni, aludni, pedig tudom, hogy ilyenkor nem jó, mert az ember akkor csak forgolódik, nem úgy alszik, hülyeséget álmodik, de azért ott van bennünk, hogy valamit együnk. Na most, ha kinyitjuk a hűtőt, mit látunk benne? Nálam vannak szalámik, sajtok, tojás oké, de hajnalban nem sütök tojást. És sok zöldség, mert én nagyon szeretem azért a banán alma körtén kívül a nektárint, a sárga barackot, a medgyet ilyenkor, úgyhogy arra gondoltam, hogyha van egy kis medgyünk, már pedig azt ilyenkor úgy tudjuk beszerezni, vagy leszedni jobb esetben, akkor készítsünk belőle egy medgykrémlevest, fahéjjal, citrommal, pudinggal, jól behűtve, szerintem nagyon jól fog esni, úgyhogy találtam is egy nagyon egyszerűen elkészíthető medgykrémlevest, ami a következőképpen nézi ki, már ami az elkészítését illeti. A medgyet egy edénybe tesszük, és felöntjük körülbelül 1 liter vízzel. Hozzáadjuk a cukrot, a fahéjat, a citromlevet, és felforraljuk. A medgyből ekkor 2-3 evőkanálnyit kiveszünk, majd később ezzel fogjuk díszíteni a levest. A többit pedig pépesítjük szépen. Majd a tejszínt a pudingporhoz adjuk, csomómentesre keverjük, és a leveshez öntjük, miközben folyamatosan picikét lejjebb vesszük ugye a lángot, folyamatosan kavargatjuk. Pár percig főzzük, majd a kissé sűrűsödni kezd, akkor levesszük a tűzhelyről és hagyjuk kihűlni. Megkóstoljuk, ha kell még bele bármi, akkor ízesítjük, ha nem, akkor miután szépen kihűlt, még simán a félretett megyszemekkel tudjuk egy kicsikét beletenni tálaláskor is, eloszlatni benne. Lehet még rá egy kis tejszínhabot is tenni, és már innentől kezdve mindenkinek csak a fantáziájára bízom, hogy mivel tudja még díszíteni. De szerintem nagyon fincsi. Én a múltkor úgy ettem egy ilyen krémlevest, hogy ilyen kis cini-minit szórtunk bele, és nagyon finom ilyen kis levesbetétként működött, úgyhogy nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek hozzá, jól lehűtve, tuti, hogy jól fog esni. Mint a legjobb dalok is nálunk itt a Best FM-en, hiszen jön Szíl a folytatásban.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

És ha már megy, köszönöm szépen az ajánlatot. Tejfölös megyleves, igen, úgy is el lehet biztos készíteni. Én mondjuk a pudingos verziót valahogy jobban szerettem, olyan krémesebb, édesebb. Na, de hát ugye ízlések és pofonok, és persze, hogy a megyből nagyon sok mindent lehet készíteni. Van, aki éppen megyes túrós rétest készít, vagy csak egy sima megyes piskótát. Jaj, de ügyes minden házi asszony. Az ebédhez jó készülődést, jó étvágyat is kívánok, nem sokára dél van. Hozzánk a hírek érkeznek, aztán indítom a következő órát Britney Spears-szel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Nőtt a kutyabarát strandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta a rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
3: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
2: Egyre több a kutyabarát strand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarát strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Berekben például Nyírteleken van kialakított kutyabarát strand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók. Szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz, itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott, vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móricz-Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést. Ami nagyon fontos, hogy ilyenkor, amikor ilyen meleg van, akkor tompulnak a reflexek, kicsikét bágyattabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, megnőhet a reakció idő, emiatt vezessünk még körültekintőben, és bizony tartsunk megfelelő követési távolságot. Hát én követem Britney Spears, akivel indul ez az óra, 12 óra után vagyunk, csodás délutánt kívánok mindenkinek!

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: jövőből.
1: A legjavát adjuk.
2: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rappal, most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak.

Trisha Megnél itt a Best FM-en, a legjobb zenék között kívánok csodás napot mindenkinek. 1:45 van, hogy telik az ebédidő, jól, remélhetőleg mindenki élvező, hogy talán egy picikét könnyebb a levegő, bár annyira unjuk már ezt a nyarat, hogy én nem is tudom, hogy fogjuk még kibírni a júliust meg az augusztust. Hát főleg a gyerekek, akik biztos, hogy nagyon élvezik a vakációt, és azon híreim vannak, hogy majd ugye az első tanítási nap 2026. szeptember 1-én keddi napon lesz. Ekkor veszi kezdetét majd itt a következő tanmenet, és az összesen 180 tanítási napot követően 2027 jövő június 18-án pénteken ér majd véget. Így kell tervezni. Egyébként vannak itt változások majd, amire készülniük kell a diákoknak. Hát vele együtt ugye ez mindenkit érint majd, a szülőket is természetesen. Mégpedig a tanév legjelentősebb és leginkább rendhagyó szervezési átalakítása a gimnáziumok és a szakgimnáziumok 9 és 11. évfolyamait érinti, mert hogy majd 2027. május 3-a és május 7-e között ugyanis a teljes nevelő-oktató munka tantermen kívüli digitális munkakörbe költözik. Ez az intézkedés azt a célt szolgálja, hogy az érettségizők teljesen zavartalanul maximális hely kihasználással futhassanak neki az írásbeli vizsgáknak, miközben a kisebbek meg otthonról tanulnak. Tehát így kell majd készülni. De egyelőre élvezzük a nyarat, élvezzük a vakációt, és élvezzük a legjobb zenéket a Best FM-en Craig Daviddel és Stinggel a folytatásban.

Írd meg, mit láttál Nyíregyházán. www.bestfmnyiregyhaza.hu Üzenőfal. Várjuk az üzenetet. Napközben is Best FM. A 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

érezzük-e azt itt a nagy melegben, hogy a festett hajunk éppen, vagy a kopasz fejünk férfiak esetében könnyebben leéghet. De visszatérve a hajra, ilyenkor nem csak a bőr sínyli meg a napsütést, hanem az UV-sugárzás a hajunkat is tönkre teheti, mert hogy ezt mindannyian szerintem érezzük is, károsíthatja ugyanis a haj szerkezetét az UV-sugárzás, fakóbbá és szárazabbá teheti a hajszínt. A festett és természetes haj színe is gyorsabban veszíthet intenzitásából a napsugárzásnak a hatására. Bevallom őszintén, én is most 4 hét után mentem hajat festeni, és teljesen ki volt már sárgulva szinte a hajamnak a vége, de ezt nagyon sokan tapasztaljuk egyébként. Hogy száraz, hogy rugalmatlan a hajunk, könnyebben töredezik, különösen, hogy a klóros vagy éppen sós vízzel is érintkezik. A vékonyabb hajjal vagy választékkal rendelkezőknél pedig a fejbőr is leéghet, amely bizony nagyon sok fájdalomhoz és hámláshoz is vezethet, úgyhogy nagyon fontos a kalapviselése, UV-szűrős hajápolók, rendszeres hidratálás, ezek mind-mind segíthetnek megvédeni a hajat a nyári károsodástól. Erre mindenképpen figyeljünk, mert hogy egyébként tényleg a fejbőr is leéghet, úgyhogy itt a kopasz férfiaknak is mindig előírás a kalap, baseball sapka, sapka, de védjék mindenképpen a fejüket, szóval, hogy ezt azért viseljék, és mi hölgyek, pedig azért ilyenkor nagyobb szüksége van a hajunknak és a hidratálásra, mindenféle tápláló hajmaszkok, kondicionálók, hajolajok segíthetnek pótolni az elveszített nedvességet, így a hajunk puhább, fényesebb és könnyebben kezelhető marad, tehát egy kis odafigyeléssel nagyon sokat tehetünk a hajunkért.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a best

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

ventilátorral, pedig a ventilátorról eszembe jut, hogy nem biztos, hogy a leggyorsabb menekülő út itt a nyári hőség elől, főleg akkor, hogyha valaki magára irányítja, ugye ez ismerős, és akkor megpróbál előtte ülni és hűti magát. Hát van egy rossz hírem, mert ugye a ventilátor közvetlen levegő árama igaz, hogy nem okoz izületi gyulladást, mert ugye erre tudományos bizonyíték nincs, azonban a tartós közvetlen légáram izomfeszülést, merevséget és izomfájdalmat is előidézhet. A ventilátor kiszáríthatja a szemet, valamint az orr és toroknyálkahártyát különösen érzékenyeknél. Ha mondjuk poros ez a ventilátor, már pedig előfordulhat, akkor allergiás tüneteket is okozhat, ezért fontos a rendszeres tisztítás. A leghatékonyabb használat, hogy a ventilátor a levegőt keringeti a helyiségben, és nem pedig közvetlenül egy pontra fújja. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk, mert tényleg sokan azt gondolják, hogy ha hosszabb ideig hideg levegő éri az arcukat, akkor az jó lesz, pedig bizony-bizony egy picikét szerintem nagyon sokan velem egyetemben is érezhetik azt, hogy minthogyha nem olyan lenne az orra, a torka, hát nagyon könnyen meg lehet fázni, úgyhogy mindenképpen figyeljünk arra, hogy egészségesek maradjunk így a nyári szünet.

edzőtáborban készült itt a bajnoki rajtra a nyíregyházi Spartacus kerete, és bizony majd a bajnokság július 25-i hétvégén kezdődik, az első ellenfél pedig az Újpest lesz hazai környezetben. A játékos keretben is várhatóak változások, folyamatosan zajlanak a tárgyalások, mi pedig ezt is figyeljük. A hírekben sok minden kiderül, akár városunkról is, hiszen mindjárt egy óra van, érkeznek a friss hírek, aztán remélem a következő órát még együtt töltjük itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Keresett a magyar uborka. Ökoiskolába ismerják a diákokat. Gyulán ugrottak medencébe a szenior úszók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozói ipari és konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül export. Sportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
2: A nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot, erről ír a város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködésnek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szenior úszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csaknem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és egy női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Rita segítette. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: És bizony szólnak a legjobb zenék ebben az órában is. Köszönöm, a velem rádiózik, én még maradok, aztán majd kettőtől Dékán István jön. Van programajánlatom, mert hogy 16. alkalommal felbődülnek a motorok Nagykáló harangodon, hogy milyen délutáni programokkal, zenei csemegékkel lesz megspékelve ez a rendezvény. Na, hozom a részleteket.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

kívánok mindenkinek. És akkor harangol, de nézzük azokat a programokat, ami nem csak motorosoknak szól, mert hogy itt már azért délelőtt meg volt a megnyitó, a látványos motoros felvonulás, és bizony arra kell készülni itt majd amellett, hogy motormúzeum, street food, vidámpark, kiállítói standok is várják a látogatókat, hogy délután 3 óra és 5 óra között a Highway Zero gondoskodik a hangulatról, este 7 órakor Rakin, Rakets lép színpadra, 9 órától pedig, hát mondhatjuk, hogy Európa egyik legjobb AC/DC-t tribute zenekarra, az ABCD zárja majd a programot, úgyhogy mindez a mai napon nagykálló harangodon így kell készülni. A programok tekintetében érdemes nézni az oldalunkat bestfmnyiregyháza.hu, ahol egyébként olyan programokat is lehet majd már itt csemegézni, ami a mozgással összefügg, mert például sóstói fit esték, egész nyáron át gerinc torna a természet lágy ölén, minden hétfőn 6 órától. Érdemes ezt is megnézni, és akár már beírna a naptárba, hogy bizony hétfőn én lehet, hogy ott leszek, és a fák ölelésében egy kicsikét megnyújtom a fáradt testemet. Fáradtságról szó nincs, csak is fitten, fiatalosan szóljanak a legjobb zenék itt a Best FM-en.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.

régen egy pár hete, és azt tapasztaltam, amit most meteorológusok is beigazoltak, hogy itt a rendkívüli forróság már most látványos nyomot hagyott a Balatonon is, ahol a felszíni víznek a hőmérséklete megközelítette a 33 Celsius fokot. Mert én is azt tapasztaltam, amikor belementem, hogy egyáltalán nem volt jó eső, mert hogy meleg volt a víze, és ezt érzékelni lehet. A mostani hőhullám egyébként nem egyszeri kilengés, legalábbis itt azt mondják, hogy oké, hogy volt itt egy pár nap, ahol fellélegezhettünk itt a hét elejéhez, meg a múlt héthez képest, viszont júliusban, tehát ebben a hónapban újra és újra visszatérhet az Európát perzselő hőkupola, ami megint csak majd itt melegíteni fogja a Balatonnak a vizét. Egyébként Keszthelynél 32,3 Celsius fokos, Szigligetnél 32,1, Balatonszemesnél 31,8 és Siófoknál pedig 31,7 fok volt. Hát igen, itt a kutatók közlése szerint pedig ezek az értékek a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében voltak, de a közvetlen part mentén, illetve a strandok sekély bejáróinál ennél jóval melegebb lehet a víz, úgyhogy így kell készülni. Nálunk pedig a legjobb zenékre kell készülni Berkes Olivérrel a folytatásban.

Ilyenkor azért a sportolóink előtt le a kalappal, és a mai napon Nyíregyháza Atlétikai Centrum U18-as válogatott viadal, ahol Magyarország, Csehország és Szlovákia is megmutatkozik, ugyanis ez az atlétikai nemzetközi verseny tart a mai napon, és mint ahogy említettem, itt a magyar csapat mellett csehek, szlovák sportolók is érkeztek az atlétikai centrumba, úgyhogy mi is szurkolunk természetesen minden sportolóért, és kitartást kívánunk nekik. No hát, ha más sportolás, akkor itt arra is kell majd készülni, hogy lesznek itt olyan rendezvények, amiket már megszokhattunk város. Viszont egy nagyon picikét lehet, hogy már rá lehet majd hangolódni, mert hogy a közlekedésünket mindenképpen érinteni fogja, mert hogy ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenynek. Augusztusban ugyanis komoly mezőny érkezik, és két szakaszt kell majd teljesíteniük a nevezőknek. Több olyan tehetséges sportoló áll majd rajthoz, akik később pedig komoly nemzetközi eredményeket érhetnek el. Ugyanis idén 7. alkalommal lesz házigazda a megye, augusztus 13-án és 14-én fogják majd megrendezni ezt a két napos rendezvényt. Viszont ami jó hírem, hogy a korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. Lehet már tájékozódni akár oldalunkról is, bestfmnyiregyhaza.hu.

Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, és továbbadom a szót majd Daninak, aki érkezik a hírekkel 2 órakor, és Dékán Istvánnak is. És én is szaladok, hiszen a Nyíregyházi Egyetemen ugye a diploma osztónak van a napja, nem csak ma, hanem a tegnapi napon is volt. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fogják ünnepelni majd ezt a diploma osztást és magát a diplomát, úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok mindenkinek a folytatásban, és a családi együtt töltött időhöz pedig nagyon jó hangulatot. Köszönöm a figyelmet, holnap találkozunk, hiszen 8 óra és 2 óra között majd érkezem. Addig is vigyázzon mindenki magára ebben a melegben, sok folyadékot igyunk, és élvezzük, hogy talán egy picit jobb az idő, mint egy héttel ezelőtt. Találkozunk holnap reggel, puszi mindenkinek, én Zentai Edith vagyok. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Főkönyvtáros munkáját ismerték el. Vitaktív, esélyegyenlőség és mozgás. Idén is lesz kerékpáros világkupa. Kis Dániel vagyok. Rangos szakmai elismerésben részesült a Jós András Múzeum főkönyvtárosa. A nyíregyházi intézmény közleménye szerint Laskainé Szőlősi Katalin egyesületi munkáért emlékérmet vehetett át. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorgyűlésén adták át. A szervezet egyik legjelentősebb szakmai elismerése nem csupán a kimagasló teljesítménynek szól, hanem annak a szolgálatnak is, amelyet a díjazottak az MKE, a Könyvtáros Társadalom és a szakmai együttműködés érdekében végeztek. Fogyatékossággal élők és épek együtt vesznek részt azokon a programokon, amelyet a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület valósít meg éves programsorozatában. A Nemzeti Tehetség Program keretein belül zajlik a Tehetség benned van, amelyben beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is fontos szerepet kapnak, mondta Vitai Klára elnök.
3: Jelenleg bőven túl vagyunk már a programjaink felén, és azt már is látjuk, és elmondhatjuk, hogy mennyire hiánypótló, mennyire hasznos és örömteli minden egyes alkalom, mind a fiataloknak, mind a szülőknek. És mire is való ez az egész? Például arra, hogy felfedezhetik, ki mire fogékony. Van-e bármi olyan terület, amelyben a fogyatékos gyerek tehetséges, és akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat innentől tovább? Vagy hogy mi könnyítheti meg az életüket? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik az életüket. De a sok változatos program mellett talán a legfontosabb a közös beszélgetés, a találkozások és az együtt eltöltött közös idő.
2: Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megmérettetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenként indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A Nyíregyházi Sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezést. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új...

szombat délután van újra miénk a pálya. Köszöntöm, Dékán István vagyok önnél. Ma is szól a Best FM a legfrissebb infókkal, melyek a hetet ölelik át, és ide jönnek majd a legjobb dalok is. Már is indulunk Pápai Jóci Özönvíz dalával, aztán nézzük a legfrissebb előrejelzéseket a délutánra.

Kings of Leon dala után majd itt lesz a Kisvilág, az átirat Lordfi Begivel és a Cosmix-szal, előtte pedig nézzük, hogy mire is készülhetünk a délutánba. Egész jól alakult itt az idő, bár azt gondolom, hogy a szombatunk inkább koranyárias idővel várja. Odakint 27 fok a hőmérőn, erősen felhős az ég, szűrt napsütéssel találkozik, bár esőre készülnünk, nem érdemes 2% ennek valószínűsége. A hőmérséklet igazából a mai napon már elérte a csúcsértékeket, innen fogunk lefelé süllyedni, na holnap hajnali percekben 12-13 fok alakulhat. Ez azért nagyon hűvös, itt júliust tekintve, és a holnapban sem emelkedünk 27 fok felé, mondjuk holnap már inkább borult idő lesz, sokkal nagyobb valószínűséggel jöhet valami eső, zápor, majd látjuk ezeket az adatokat is, inkább a mai napot ajánlanám szabadtéri programokra. Készül a gombák extrém szintjére, továbbra is gondot jelentenek az allergének, a csalánfélék közepes, a pázsit fűfélék közepes szinten, még a levegőben tünetei erősek, tehát a folytatásban pedig jön a Kisvilág, Cosmix-szal, Random Trip dala, Simple Red is csatlakozik a trióhoz.

Krisztina Millien dalát hozhattam, hallgathattuk a When You Look At Me, a 2000-es évek elejére jellemző popkultúránkat idézte fel, a klímák pedig hát dübörögnek városunk szerte, mindenhol is látjuk csöpögni a kondenzvizet, mindenhol is halljuk zúgni ezeket a berendezéseket, nem csoda, azért ma is meleg van, bár azért voltak ettől melegebb napok. A klímák helyes használatáról pedig ugye annyit állapítottunk meg, hogy 10 foknál hidegebbre nem szabad állítani, mint a kinti hőmérséklet, nem is nagyon fogják bírni egyébként ettől lejjebb hűteni a lakást, de most az energetikáról beszéljünk, a rengeteg klíma, amelyet bekapcsoltunk, óriási terhelést vetít a villamos hálózatra, kis összefoglaló. A Mavir adatai, illetve előrejelzése szerint vasárnap 6400 megawattos, hétfőn pedig 7300 megawattos csúcs terhelés van Magyarország energetikai hálózatán. És hogyha visszatér a forróság, akkor úgy gondolom, hogy egyre inkább ez lesz a helyzet. A Karmával folytatjuk, itt van Magdi dala, Montel Jordan, This Is How We Do It, a 2000-es évek elejéről, csupa nagy sláger tehát.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Connected, a Stereo MC's dalait a legnagyobbak között ezt hallottuk. Most már egy kicsit visszaesőben a hőmérséklet, de azért nem volt semmi itt a mai nap sem, és a folytatásban további hőhullámok érkeznek. Én most a magasabb UV adatokról szeretnék beszélni, aztán majd később kitérünk az időjárási adatainkra is. Fontos tudni, hogy nagyon erős az UV sugárzás, 7-8-as körül is mérhetünk adatokat, így pedig ez nagyon gyorsan megégéshez vezethet, akár 15 perc is elég arra, hogy megégjen a bőre. Ez lényegében az, hogy leszalad a boltba egy kenyérért, ennyi idő is elég arra, hogy megégjen a válla, megégjen az arcbőre, szóval azért nagyon figyelnünk kell. A szemünk épségére is mindenképpen figyelmet fordítsunk, hiszen az UV a szemünk állapotát is rongálja. Ahogy mondják, illetve ahogy olvasható már szaklapokon, a barnulás, mint a barna bőr, lényegében egy stresszfaktornak köszönhető, és stresszhatásnak köszönhető, így ezért barnulunk, ez egészségtelen és hosszú távon problémákat okozhat. Mindenképpen próbáljuk kerülni a napozást, használjunk 50 faktor körüli fényvédőkészítményt, és ne felejtsük el a folyadékpótlás fontosságát. Szia, énekeljen ide az infónk mögé, aztán majd a bombon szexepilem dala is még pont a hírek előtt befér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak. Hírekház a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Nőtt a kutyabarát strandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta el rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszerekkel. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
2: Egyre több a kutyabarát strand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarát strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Berekben például Nyírtereken van kialakított kutyabarát strand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók. Szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz. Itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott. Vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

3 perccel járunk 3 óra után, ez a Best FM French Affair Sexy-vel pedig már is indítjuk az órát, jön egy kis igazi diszkó élmény. Túl vagyunk a mai legmelegebb órákon, innen már lefelé csúszik a hőmérő higanyszála, 28 fok van jelenleg, talán nem baj, hogy jött egy kis visszaes.

New Radicals, az elkövető és önnek Charlie-ék, egészen pontosan Curtis-tel a maradunk végig előtte. Ne dobd ki az iskolatáskát, idén újraindul a program a Városunk Önkormányzata és az éjak közös szervezésében. A program nagy vonalakban arról szól, hogy van egy csomó olyan iskolaszerünk, mert a srácok már nem akarnak jövőre használni, de igazából semmi baja nincs. Talán így szülőként ez hajmeresztőnek érezzük, hogy újat kell majd venni jövőre, de hát általában ez ilyen, és erőltetni meg nem nagyon lehet. Szóval ezeket a megunt, de jó állapotú iskolaszereket várják az éjaknál, így gyűjtik majd össze, az önkormányzat pedig eljuttatja a rászoruló családokat. Játszanak itt a vonalzó, a körző, a ceruza, a toll, a papír, a füzet, az iskolatáska, a tornatáska, tényleg egy csomó minden, úgyhogy érdemes megkeresni a cikket a Best FM oldalán, vagy a nyíregyháza.hu-n az éjak oldalán is esetleg, hiszen itt azért óriásit segíthetünk azokon, akiknek ez nagyon nagy gondot jelent. Igazából a családoknak segítünk, nem csak a szülőknek, hanem a gyerekeknek is. Fontos, hogy ezek azért jó állapotú dolgok legyenek. Augusztus 21-ig pörög a program, minden kiegészítés most is. A Best FM oldalán idejönnek kell nekünk, Charlie meg Curtis. Jön a maradunk végig Justin Timberlake-kel a Cry Me a River. Popdalokban is otthon vagyunk.

Egy kis 90-es évek Coolio, és előttünk pedig a nyári teendőlista. Egészen pontosan a szabadságolások, a módosított nyitvatartások kapcsán. Info itt a könyvtárról. Hozzátenném, hogy szépen lassan azért mindenki majd belép ebbe a sorba, és megtudjuk, hogy mit, mikor látogathatunk, hova mehetünk. Általában semmi nincs teljesen bezárva a nyári szünet alatt, legfeljebb az iskolák, hanem mindenhol egy kicsit módosított nyitvatartással számolhat. Hát így van ez a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kapcsán, ahol is július 6-a hétfő és augusztus 15-e szombat között egy kis változás. Egészen pontosan úgy néz ki, hogy hétfőnként csak a délutáni percekben 1 és 17 óra között van nyitva a könyvtár, 2-től péntekig 9 és 17 óra között, szombatonként pedig 9-től 13 óráig. Én ezt nem gondolnám kevésnek, bőven van lehetőség könyvtár látogatásra. Tájékozódjon tovább, érdemes. Itt az Animal Cannibals és az Ez itt az dal, meg Sharon Parted Time sikere. Irány a diszkó.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Lady Marmalade után nyírtál főfejlesztések. Talán 3 hete beszéltünk erről, hogyha lepörög a fűtés szezon. A nyírtál fő egy nagyon komoly beruházásban kezdődik, mely már elindult, és az első munkálatok nyomán csöveket raknak, helyeznek a földbe. Egy új hőközpont indul majd, mely sokkal jobb és sokkal biztonságos a fűtés szezont hoz majd magával. 400 millió forint a beruházás, mely ugye elindult, és szeptember 15-ével fog majd bezáródni, lezáródni. Minden kiegészítést megtalál a nyíregyháza.hu-n. A méretekről sem még szó. 16 ezer, több mint 16 ezer lakás is. 360 közületi felhasználó számára biztosít a nyírtávfű meleg szobát, meleg radiátorokat. A fejlesztés tehát mindenképpen indokolt. Tájékozódjon tehát tovább, ha érdekes. Nálunk itt a Besten pedig pörögnek továbbra is a dalok. Itt van nekünk a Unique, mert követi majd a Backstreet Boys egyik dobása, Larger Than Life. Mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka. Ökoiskolába ismerják a diákokat. Gyulán ugrottak medencébe a szenior úszók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: A nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködésnek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szenior úszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csaknem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Ita segítette. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

perccel járunk 4 óra után, a legnagyobbak pedig felsorakoztak ebben az órában is a New Level Empire Legyen valami dala nem sokára. Itt a Liza Stanfield, meg Tolvaj René kis lazítás itt az óra elején, de legelsőnek mégiscsak a Black Eyed Peas kap helyet. Don't fuck with my heart.

Liza Stanfield után Nébig infók egészen pontosan a Szamóca kapcsán. Hát nem igazán jó a mérleg, minden tizedikkel baj van. Általában a minőségi jelölés nem jó, vagy nem felelt meg ide az áru, illetve a nyomon követhetési előírásokat is. Sokszor hiányosnak találták a Nébig szakemberei, nem igazán tudták kinyomozni, hogy honnan érkezett a szállítmány, úgyhogy hát az EPR az egy kicsit nagyobb figyelmet fog kapni nagy valószínűséggel a folytatásban. Összesen 3,5 millió forintnyi összeget szabtak ki bírságként a Nébigesek is. 482 forgalmazót ellenőriztek, így talán egy kicsit mi is jogottabban vásárolhatunk epret vagy szamócát, akárhogy is tetszik, megtalálja a cikket a Best FM oldalán. Itt van a Valami legyen, pontosabban a New Level-en Pioneer-nekkel, mindig összekeverem a Hooligans-szel. Aztán folytatjuk itt a tűzgyújtási tilalom infója.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Edwin Collins énekelt, a tűzgyújtási tilalom pedig egyáltalán nem vicc, csak nézzünk ki az ablakon. A búzatáblák, a kukoricások azért mutatják azt, hogy nagy a szárazság, így pedig hát könnyen baj lehet. Nagyon figyeljünk a csikkekre, nagyon figyeljünk a tűzgyújtási tilalom szabályaira, mely az egész országban pörög is, mely csak egy komolyabb esőzés következtében lesz majd visszavonva. Ilyenkor ugye nem szabad a fásítások, meg az erdők közvetlen közelébe tüzet rakni, nem lehet oda menni szalonnát sütni, nem lehet oda menni bográcsozni, de hát tudjuk ezt már mindannyian. Tájékozódjon tovább, akár a Best FM oldaláról, vagy a nyíregyháza.hu-n is megtalálja a cikket kibontva, kiegészítve, és pörög már a jetlag, a te meg én után morcsiba és egy kis lassítás, Rome wasn't built in the day, ezt is meghallgatjuk Tóth Gabi sikere előtt.

zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A legnagyobb DJ Robbie Williams itt a legnagyobbak között, sportolási lehetőségekről beszéljünk, újra mehetünk majd a volán pályára, a Cucor Gergely utcába. Új sportpályát építenek itt, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Ide még egy gondolat, ez majd a hét minden napján várja a sportolni vágyókat. Kiegészítést a nyitásról és hogy hogyan is néz ki, mekkora területről van szó, egy komolyabb beszámolót talál a nyíregyháza.hu-n. És már is itt pörög a Hooligans dal a Vér nem válik vízzé, itt a legnagyobbak között egyébként a Hooligans koncertről már beszéltünk a héten itt Tiszaeszláron az aratónap kapcsán. Nézheti meg majd a kora esti órákban a Hooligans csapatát. Ha egy program is kellett volna. Artful Dodger is érkezik, na meg Szakács Gergő, elkezdem dala is.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Főkönyvtáros munkáját ismerték el. Vitaktív, esélyegyenlőség és mozgás. Idén is lesz kerékpáros világkupa. Kis Dániel vagyok. Rangos szakmai elismerésben részesült a Jós András Múzeum főkönyvtárosa. A nyíregyházi intézmény közleménye szerint Laskainé Szőlősi Katalin egyesületi munkáért emlékérmet vehetett át. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorgyűlésén adták át. A szervezet egyik legjelentősebb szakmai elismerése nem csupán a kimagasló teljesítménynek szól, hanem annak a szolgálatnak is, amelyet a díjazottak az MKE, a Könyvtáros Társadalom és a szakmai együttműködés érdekében végeztek. Fogyatékossággal élők és épek együtt vesznek részt azokon a programokon, amelyet a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület valósít meg éves programsorozatában. A Nemzeti Tehetség Program keretein belül zajlik a Tehetség benned van, amelyben beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is fontos szerepet kapnak, mondta Vitai Klára elnök.
3: Jelenleg bőven túl vagyunk már a programjaink felén, és azt már is látjuk, és elmondhatjuk, hogy mennyire hiánypótló, mennyire hasznos és örömteli minden egyes alkalom, mind a fiataloknak, mind a szülőknek. És mire is való ez az egész? Például arra, hogy felfedezhetik, ki mire fogékony. Van-e bármi olyan terület, amelyben a fogyatékos gyerek tehetséges, és akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat innentől tovább? Vagy hogy mi könnyítheti meg az életüket? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik az életüket? De a sok változatos program mellett talán a legfontosabb a közös beszélgetés, a találkozások és az együtt eltöltött közös idő.
2: Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megméretetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A Nyíregyházi Sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezést. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 5 óra után 3 perccel továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, van még 60 percünk, és van miről beszéljünk, például egy újabb vámszabályzásról, mely gondolom sokunkat érint, látva itt, hogy azért nem mindent az EU korlátain, kapuin belül rendelgetünk.

0: Bob Marley átirata után beszélgessünk a vám változásáról. Rengetegen rendelünk külföldről, így mindenkit érint a téma, egészen pontosan az a 3 eurós vám, melyet meg kell majd fizetnünk júliustól. Egy Magyarországon is bevezetett uniós jogszabályról legyen szó, mely a rendelet alapján 150 euró alatti értékű csomagoknál is vámot rendel el, ugye eddig erre nem volt példa, vagy nem volt szükség. Így itt a 150 euró alatti értékű csomagoknál 3 eurós vámot kell majd fizetni. Olvasható ez egyébként a NAV oldalán, illetve tájékoztat minket a NAV szóvivője, mert megtalál a Best FM oldalán. Hozzáteszik, hogy a csomagban található termék kategóriák után kell majd a vámot megfizetni. Tájékozódjon tovább, érdemes, ha használ külföldi szájtokat, innen rendelget. A Best FM oldalán megtalálja a hírt. Érdemes tudni, hogy mi történik, mire számolhat, és közben jöjjenek a dalok is. Rácz Gergő Sziszével, Janem, egy igazán jó kis dudolós dal, Shakira pedig Beyoncével visz minket vissza a 2000-es évekbe.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Wolfkat énekelt, Dudolt gadolta, már a holnap itt a legnagyobbak között, mely lepörgött és jön az In The End Linkin Parkkal. Még előtte kis nyírségvíz info, egészen pontosan egy törött nyomócsőről beszéljünk, mely ebben a forróságban jelenti úristen igazából a problémát. Mert óriási a vízigényünk, ebben a forróságban szeretnénk egy nagyot pancsolni, többet is iszunk, nyilvánvalóan tisztálkodás is extra mennyiségű vízzel jár. Gondoljunk bele, hogy ilyenkor mekkora problémát okoz a vízhiány, illetve az, hogy eltörik egy nyomócső. Történt ez a Toldi utca 85 szám alatt, korábban az eltört nyomócső hibáit már elhárították, a korlátozást megszüntették, azonban van itt még munkálat. Az útszakasz helyreállítása még nem történt meg, az arra járók mindenképpen figyelmesen a bójázott területen infókat akár a nyíregyháza.hu-n talál még kiegészítésül. Jöjjön ide Linkin Park dala az In The End, még ez azonban nem az utolsó percünk, hanem még megnézzük, hogy mi várható holnap. Jöjjenek a friss adatok.

Egy Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: tudom, hogy akarod.
1: Előttünk a legfrissebb előrejelzések a vasárnapban. Úgy néz ki, hogy egy kissé tovább emelkedik a hőmérséklet, azonban a holnapi nap az sokkal felhősebbnek, borultabbnak ígérkezik az adatok szerint. Reggel perceiben hűvös 13 fok vár minket, ez jócskán elmarad a július elején mért adatokhoz képest. 27-28 fok lehet a legmelegebb órákban, ez a mai napra nagyon hasonlít hajoz, azonban a mai napsütést, illetve a szűrt napsütést a borult idő váltja fel. Esőre úgy néz ki, hogy nem sok esélyünk van, 3% mindösszesen, csak olyan nem szeretem szomorkás idő lesz. Így kell tehát készülni a vasárnapra, ide egy kis kalendárium, holnap már 5-e, ünnepel Emesei Sarolta, kis feleségem névnapja is holnap, úgyhogy nálunk is lesz egy kis ünnepély. Így várom tehát majd holnap is, hiszen lepörgött a mai műsoridőnk, a folytatásban Night Shift, na meg a friss hírek még előtte, és hát elteszem magam pihenni, tegye ezt ön is, találkozunk holnap a délután, a vasárnap délután is. Itt a Best FM NDK-n is, nem vagyok viszont hallásra. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Nőtt a kutya barát strandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta el rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszerekkel, ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
2: Egyre több a kutyabarát strand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarát strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Berekben például Nyírtereken van kialakított kutyabarát strand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók. Szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz. Itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott. Vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Meglátjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Keresett a magyar uborka. Ökoiskolába ismerják a diákokat. Gyulán ugrottak medencébe a szenior úszók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
2: A nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködésnek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Gyulán rendezték meg az országos szenior úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szenior úszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csaknem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Ita segítette. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Főkönyvtáros munkáját ismerték el. Vitaktív, esélyegyenlőség és mozgás. Idén is lesz kerékpáros világkupa. Kis Dániel vagyok. Rangos szakmai elismerésben részesült a Jós András Múzeum főkönyvtárosa. A nyíregyházi intézmény közleménye szerint Laskainé Szőlősi Katalin egyesületi munkáért emlékérmet vehetett át. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 57. vándorgyűlésén adták át. A szervezet egyik legjelentősebb szakmai elismerése nem csupán a kimagasló teljesítménynek szól, hanem annak a szolgálatnak is, amelyet a díjazottak az MKE, a Könyvtáros Társadalom és a szakmai együttműködés érdekében végeztek. Fogyatékossággal élők és épek együtt vesznek részt azokon a programokon, amelyet a Nyíregyházi Vitaktív Egyesület valósít meg éves programsorozatában. A Nemzeti Tehetség program keretein belül zajlik a Tehetség benned van, amelyben beszélgetések, interaktív foglalkozások, közös kirándulások is fontos szerepet kapnak, mondta Vitai Klára elnök.
3: Jelenleg bőven túl vagyunk már a programjaink felén, és azt már is látjuk, és elmondhatjuk, hogy mennyire hiánypótló, mennyire hasznos és örömteli minden egyes alkalom, mind a fiataloknak, mind a szülőknek. És mire is való ez az egész? Például arra, hogy felfedezhetik, ki mire fogékony. Van-e bármi olyan terület, amelyben a fogyatékos gyerek tehetséges, és akár azon az úton, azon a szakterületen indulhat innentől tovább? Vagy hogy mi könnyítheti meg az életüket? Milyen gyakorlati tapasztalata van a sorstársaknak, amivel könnyebbé tehetik az életüket? De a sok változatos program mellett talán a legfontosabb a közös beszélgetés, a találkozások és az együtt eltöltött közös idő.
2: Idén is Magyarországra érkezik a Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa. A kerékpáros versenynek 7. alkalommal lesz házigazdája Szabolcs-Szatmár Bereg. A kétnapos megméretetést augusztus 13-án és 14-én rendezik. A korábbiakkal ellentétben most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. A Nyíregyházi Sporthírek azt írja, az első versenynap Tokajból indul a mezőny, Ibrány érintésével. A befutó a Bocskai utcán lesz egy 600 méteres egyenes után. A versenyre eddig 21 ország adta le a nevezést. A szervezők 130 fős mezőnyre számítanak. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Nőtt a kutyabarát strandok száma, minősítő gyakorlaton a rakamazi tűzoltók. Kis Dániel vagyok. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta el rádiunknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
3: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket, ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszközt, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
2: Egyre több a kutyabarát strand itthon, míg 10 éve csupán 8, az idén már 22 kutyabarát strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A legtöbb helyen plusz szolgáltatások, például kutyajátékok, napernyő, kutyás foglalkozások várják a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Szabolcs-Szatmár-Berekben például Nyírteleken van kialakított kutyabarát strand, a Vizslatónál gyakorló ügyességi agility pálya is található. Gyakorlatoztak az önkéntes tűzoltók. Szimulált tűzesetnél is helytálltak a rakamazi egyesület tagjai, tudatta a katasztrófavédelem. A feltételezés szerint egy helyi cég raktárában keletkezett tűz, itt kellett bizonyítaniuk tudásukat, szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat. Az értékelés eredményeként a rakamazi önkéntes tűzoltó egyesület megfelelt minősítést kapott, vagyis újabb egy évig önállóan is beavatkozhatnak tűzesetnél, balesetnél. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Nagyon jól vesztem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
3: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM. Best.

0: Zenék. Változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.
2: Dr. Béres.
3: My name is Victor. You can take a picture.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka. Ökoiskolába ismerják a diákokat. Gyulán ugrottak medencébe a szeniorúszók. Kis Dániel vagyok. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta a rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipari és konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra is, 4600 tonna. Állítunk elő, természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül. Exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: A nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola Szabó Lőrinc tagintézményében is elvégezhetik a diákok az 50 órás közösségi szolgálatot. Erről ír a Város honlapja. Az intézmény évek óta fogad diákokat, akik az állatok gondozásában, kertészkedésben vagy az iskola körüli feladatokban is segíthetnek. Az ökoiskolába a középiskolákkal kötött együttműködésnek köszönhetően érkezhetnek a diákok. A portál emlékeztet, az 50 órás közösségi szolgálatot minden középiskolásnak teljesítenie kell az érettségi előtt. Nyíregyházán ezt kulturális és szociális intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban vagy állatmenhelyeken is teljesíthetik a fiatalok. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szeniorúszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csak nem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt. A 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 450 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Rita segítette. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind, stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat. De.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a

0: Azért a Stefanát, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szereteti.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
4: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
5: Volt

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.